0: Espresso macchiato.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: Az év végén végezhetnek a munkátokkal a Füredi úton, készülnek a Hajdú-Biha riporták is, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkátok a Böszörmény út és a Neldor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. A kivitelezés várhatóan decemberre fejeződik be. Számolj be róla a Dehír. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdú-bihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 g-nyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Pressz. Október 3-án és 4-én a nyitott portanapok záró hétvégén a hajdú-bihari porták is programokkal készülnek a látogatóknak. Kaptárbontás, szüret, sajtkészítés, dödöllekóstolás és kerékpártúra is lesz a következő alkalommal. Az országban pedig lesz, ahol gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A vendégek többek között a méhészet és a sajtkészítés kulisszatitkaiba is betekinthetnek, de lesznek gasztronómiai programok és különleges kóstolók is, tájékoztattak a szervezők közleményükben. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Civisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirág karnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával, írja a Dehír. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon fél.

Itt a Best FM.

Diana énekelt a Best FM-en, ez volt az Only Girl, a 104,6 MHz-en. 6 óra van, indítjuk a reggelt már szerdán, szeptember 16-án, Edith nevű kedves hallgatóink névnapján. David Guettával és Bibi Rexával, aztán majd a Five-val,

0: kezdünk is, jó? Ma is Danival. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Szakértő meghallgatásával folytatódott a Faraktár utcai baleset ügye. 1000 jelentkezőnek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Szakértő vizsgálta meg a másik autós felelősségének kérdését a 2024-es 3 halálos áldozattal járó debreceni Faraktár utcai baleset ügyében. A tragédiában két személyautó ütközött össze, majd a járművek a járdára sodródtak, ahol hadgyalogos gázoltak el. A balesetben 3 ember vesztette életét, további 3 pedig megsérült. Az ügyben már megkezdődött a bírósági eljárás, a védelem pedig vitatta a baleset mechanizmusára vonatkozó szakértői megállapítások egy részét, ezért a másik érintett autós felelősségét is szakértő vizsgálta. Számolt be róla a dehir.hu. Mintegy 1000 jelentkező számára biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. A program célja, hogy a résztvevők könnyebben hozzájuthassanak olyan vizsgálatokhoz, amelyek segíthetik az egészségügyi problémák korai felismerését. A szervezet a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen a rendszeres szűrések révén számos betegség még időben felismerhető és kezelhető. A lehetőség megyénkben Hajdúhatházon 100 fő számára lesz nyitott. Környezetvédelmi szemléletformáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani, az eredményhirdetés pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fő díj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben, és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu.
0: 10-12 fok jelenleg Debrecen belvárosában. Na Danikám, mennyi lesz ma maximum? Mi várható a folytatásban ma és a következő napokban?
1: 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban. A szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük a friss közlekedési információkat. Már érkeznek is, azt írja például Vivien, nem, Ildikó, hogy a 48-as számú főúton Debrecen irányában, Vámospércs után, ott a farmnál egy hatalmas nagy szarvast ütött el egy autó, úgyhogy az ott még forgalmi akadályt képez, és hát van némi törmelék az úton ennek a balesetnek a következtében. Több autó félreállt, úgy láttam, hogy személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár az jelentős, tehát még egyszer mondom, hogy ez a 48-as számú főúton van, és próbálnám, Márk, megnyitni a te üzenetedet, de valamiért nem akar ez a fránya Facebook. Szerintem te is, mert hogy így kezdted Vámospércsi út, te is ugyanerről szereted volna tájékoztatni a kedvenc rádiódat. Tehát a 48-as számú főúton Debrecen irányával és Vámospércs után ott lesz ez a baleset, pontosabban már csak az utó nyomai, de azért csak óvatosan arra felé, és bárhol is járnak, legyen a mai napjuk baleset és bírságmentes, és hát csak a Best FM. Szeptember 16-án, szerdán, jó reggel Debrecen, érkezik David Guetta és Bibi Rexa az I'm Good-dal, 5 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
1: Sötét kapu, magas háza, fényes udvarok,

0: Ez a Best FM a Republik dalával és az Erdő közepén című slágerükkel. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
0: Ez már a szerda, szeptember 16-án Edith, Ditte és Zille nevű kedves hallgatóink névlapja. Indul az Európai Mobilitási Hét. 22-én lesz majd jövő héten az autómentes világnap. És hát ma meg ugye van bringás reggeli, meg lesz még bringás azonna is. Már csak az ebéd hiányzik, meg a 10 órai. Azt majd mi adjuk a reggel informátorának. Például neked, mert hogy te is informálsz bennünket, az előbb a Republik együttes Erdő közepén című dalát játszottuk. Most nem kell ahhoz most elmenni az erdő közepéig, hogy vadakkal találkozzunk, vagyis hát elhullott vadakkal. Szervusz, jó reggelt!
2: Szép, jó reggelt, László! Én vagyok a Zsiga. Itt a 48-ason Vámos Pés télébe elütöttek egy gyönyörű szép szarvast. Már ki van a erdészet, a rendőr és ki van a mentő is. Tehát nem hiszem, hogy komoly fennakadás legyen, de ott a félpályán most rendezkednek.
0: 48-as számú főút, tehát Halláp és Vámospécs között egy tehén méretű szarvas elgázolva. Az út szélén ott van a roncs autó, jelentős az anyagi kár, de a több hallgatónk azt mondta, hogy szerintük személyisérülés nem volt. Még az a szerencse a nagy szerencsétlenségben. Aztán mire figyeljünk még? Azaz, hol lassítsunk? Debrecen igazi zenei kedvenceivel. Következő információ Dávidtól érkezik. A 4-es számú főúton a Debrecen tábla előtt egy OSB lap van az úttesten. Vigyázzon mindenki, aki arra jár. Illetve mindenkinek a figyelmét felhívnám a rakomány rögzítés fontosságára. Ez most csak egy OSB lap, csak idézőjelben egy OSB lap. Tehát sajnos hatalmas balesetek vannak abból, hogy a szakik nem túl szakszerűen rögzítik a rakományt, és hát ennek következtében az lehullik az autókról, a szállítóautókról, és ezzel valóban baleset is keletkezhet. A telefonszámunk 500-540 SMS, Viber számunk a 3933-1046. Drága Zsike, éppen most mondtam a kis szarvast, a 48-as számú főúton félpályán halad, és be is lassult rendesen, törmelék az úton, mentők, rendőr, és a vadőrség a helyszínen. Én meg valahol a Bartók bérán tekertem. Lacikám, nem csalás, nem ámítás. Azt írja, hogy szerintem téged láttalak a Bartókon szélsebesen tekerni. Figyelj, ennek néhány perccel 6 óra előtt, hétköznap reggel elég komoly esélye van, úgyhogy igen, én voltam, de beértem időben Debrecen kedvenc rádiójában. Ahonnan játsszuk az elejé kedvenceket. Itt van mindjárt a Five és a

Zseniális ez a nap, egy csodás nyári nap elején, jól hallották, nyári napot mondtam, szeptember 16-án, szerdán, de jó lesz, 26 fok, akár 28 holnap, és majd egy hideg front érkezik csütörtökre, ezért péntekre olyan 23-24 fokra, mert nem drasztikusan visszaesik majd a hőmérséklet. Azt írja Marcsi, hogy minden oké a 48-as számú főúton, most már szépen lehet haladni, mert félreálltak a felek, hát az egyik az nem tudott, mert az egy elgázolt szarvas volt, jó nagy testű, egy roncsautót az út mellett, és hát gondolom, hogy a szervek is befejezték akkor nagyjából a helyszínelést, és az úgymond műszaki mentést, vagy majd az csak ezután lesz. A lényeg az, hogy a 48-ason jól lehet haladni, és Pisti írja, hogy figyeljenek majd az M35-ös autópályán, mert ott van egy kis terelés, a 4-es lehajtónál Berettyóújfalu falu felé. Valószínűleg aszfaltozni fogják a lehajtót a 4-esre, mert visszább már vannak táblák kirakva, hogy a Balmazújvárosi útnál lehet lejönni Szolnok és Hajdúszoboszló felé. És egy kis korlátozás a Nagyerdő környékén, mert hogy ma lesz a U-Day, az egyetemi tanévnyitó, és hát Fruzsi írja, hogy a klinika környékén, ott a Nagyerdei körúton, ha valaki oda szándékozott leparkolni az autóját, az nem tudja, mert hogy lezárták a U-Day miatt a parkolókat, legalábbis azok egy részét. Na, de én nem is erről akartam most beszélni, csak annyira sok a friss információ, hogy mellette azért ne feledkezzünk el a hír

0: Hozok egyet Peter Falk 99. születésnapján. Igen, amikor a jó öreg hadnagy, mert hogy szórakozott volt a lelkem, nem találta az ajtót, amelyen ki tudott volna menni egy szobából le.
1: Bizonytátásra. Viszlát. Ja, Mr. Brimmer, a hüvelykúja az is egész különös. A precizitás jele. Hogy bizony?
2: Az a szekrény hadnagyú.
1: Bocsánat.
0: Drága jó Szabó Gyula, milyen jó szinkronhangja volt Kalambó hadnagynak. 99 éves lehetett Peter Falk, később majd jön Mickey Rourke, a 9,5 hét sztárja, a 74. születésnapját ünnepli ma. 70 esztendős lett a nagy illúzionista David Copperfield, és 83 éves Márton András, magyar színész rendező, Nyíregyháza szülötte, vagy ahogy a legtöbben az én gyerekkoromban ismertük.
3: Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles.
0: A legkisebb ugrifüles hangja Márton András. 83 esztendős lett ma, a szomszéd megye szülötte. Boldog születésnapot kívánunk neki.
4: Ugri a bokorban, vígan játszik, hopp ide, hopp oda ugrik ám, de brekken se tüskén se tétovázik, ugri után üget szaporám. Látszik a bokorból két nagy nyúl fül, látszik a bokorból brekken csorra, s még mi látszik a bokorból, látszik egy tüskés háb.
5: Köszöntjük Edith nevű hallgatóinkat, az Edith női név germán eredetű, elemeinek jelentése vagyon és harc. Számos híres viselője van a névnek, Ábrahám Edith magyar színésznő, Domján Edith színésznő, Edith Piaf francia énekesnő, Edith Stein német filozófus, és természetesen önkedves Edith, aki most a rádiót hallgatja.
0: Edith, Ditte és Zille valamennyien ünnepelnek ezen a csodás napon, amelyen köszönti őket, önöket, titeket a kedvenc rádiótok, egy egészen különleges zenével. Nos, amikor nagy sláger volt, akkor nyilván a hallgatóink nagy része még nem tudta, hogy létezik egy ilyen dal, és létezik egy Edith Piaf a világon, de miután megnéztük az Eredet című filmet, lehet semmit nem értettünk belőle, de ez a muzsika, ez nagyon ott van. Úgyhogy igazi zenei különlegesség, igazi csemege Edith Piaftól.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Attila jelentkezett be az előbb, amíg önök a Poker Face című dalt hallgatták Lady Gagától, hogy az oké, hogy félreálltak a felek a Vámospércsi úton a vadgázolásnál, de azért érkezett egy újabb mentő, sajnos úgy tűnik, hogy mégsem úszták meg személyisérülés nélkül, legalábbis ez az én feltételezésem. A balesetet, egy óriási vadat, egy szarvas gázolt el egy autós, Vámospércsi út, tehát, és a Vámospércs tábla után Debrecen felé. Egy Mazda volt egyébként az autó, úgy látom Bertold információi alapján, és bizony lassú még a forgalom, tehát oké, hogy félreálltak, de nem lehet azért annyira zavartanul haladni. Köszönjük 500-540 és 30-933 104-hat. Na nézzük, milyen lesz a mai napunk, legalábbis a csillagok szerint. Andrea?
2: Mit jósolnak már a csillagok?
3: Horoszkóp a Best FM-en.
4: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
5: Kohos, egészsége egyre inkább igényli az odafigyelést. Szerelem terén nem lehet ok a panaszra, tökéletes az összhang kedvesével. Bika, boldogan is sokat beszél, ha megfelelő partnerrel találkozik, alig veszi észre, hogy talán más is szóhoz szeretne jutni. Ikrek, nem orcoskodjon, mert veszít a népszerűségéből, próbálja könnyedén szemlélni az eseményeket, még akkor is, ha zsebre megy a játék. Rák, szakmailag érdekes ötletek várnak önre, lényeges, hogy környezetével összhangban cselekedjen egy nagyobb cél érdekében. Oroszlán, sok szépet köszönhet a szerelemnek, egy telefonos csevegés egész életre szóló boldogság nyitánya lehet. Szűz, sokkal érzékenyebb, mint eddig, hamar megsértődik, úgy érzi, mintha mindenki kihasználná. Vannak jelek, amelyekből következtethet rá, hogy mikor feszíti túl a húrt. Mérleg, úgy tűnik beletörődik a helyzetébe, ha ön házas, igyekszik jobb viszonyt kialakítani a partnerével, kezdi a jó dolgokat szemnek látni, a rosszabbakat pedig elfelejteni. Skorpió, habár a távoli égitestek jólétről, anyagi biztonságról suttognak, ne hagyja elkényelmesedni magát, az elégedettség legfőbb fűszere egy csöppnyi nyugtalanság. Nyilas, nem sok értelme van indulatosan reagálni egy üzenetre, információra, az a legjobb, ha nem is válaszol rá. Bak, használja a képzelő erejét, hogy tudjon alkotni, és kritikai képességét, hogy helyes következtetésekre jusson, számtalan ötletét most megvalósíthatja. Vízöntő, mindenképpen a nyugalmat kell keresnie, és azokat a körülményeket, amelyek között a munka, egyben a szórakozása is. A külső megjelenés is nagyon fontos. Valak, ön mindig nyitott az újra, alkotó munkájában megújul, környezetét szinte elkápráztatja ötleteivel és tetteivel, bízhat társalgási képességében.
3: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel!

hozzá. A TNT és a Best FM. Jó reggel, Debrecen, vadonatúj dalunk az ugye itt alszol, hát mondjuk a nyár egyik nagy slágerének mondható, és az őszi időszakban is fogják majd hallani, mert tényleg egészen jól sikerült Ákosék újabb visszatérése. Na, visszatérünk a reggeli villámvokshoz, de nem most. Újból hangsúlyoznám, hogy a következő, mert hogy 10 percünk van, 7 óráig hátra. Még nem az. Csupán Luna születésnapja. Lunájé, aki holland énekesnő, Marie José van der Kolknak hívják, ez az anyakönyvi neve. Az egész világ úgy ismerte, hogy Luna, és olyan slágereket köszönhetünk neki. Ez a Szubjektív Top 3, nem a Villámvox. Minta!

És ilyenkor, amikor valaki csak a végét hallja a mondókámnak, gyorsan elüldik egy egyest, kettes vagy egy hármas, de még nem kell küldeni, az Lunát köszönti a Best FM a születésnapján. Tény és való, az énekesnő legismertebb dalával, 48-as számú főút, Vámospércs, után Debrecen felé, Vadgáz.

0: Ez volt a Chasing the Sun, a Best FM rádióban napsütéses szép reggelt mindenkinek. Nyárias nap előtt állunk ma, és holnap még talán melegebb lesz. Mindjárt jön Dani, és elmondja a részleteket. Én meg akkor felkészítem önöket, tisztelt szavazó közösség, hogy mi lesz a menü a ma reggeli villám derbiben. Shakira, aki az idei labdarúgó világbajnokság himnuszát énekelte, hát nem véletlen kapott újból felkérést a FIFA-tól, mert hogy ezt egyszer már megtette 2010-ben. Úgyhogy az egyes ma reggel a 2010-es FIFA World Cup induló a Waka Waka. Kettes rajtszámot Taylor Swift kapja. És az egyik futós lágere. Az Opelite. És akkor elképzeltem, ahogy ma este egy teli nagyerdei stadion néz majd az ég felé. Es teli torokból üvölti, hogy
1: Néz az ég felé.
0: Ma lesz a Judé, és ott lesz Charlie. Persze nem tuti, hogy Charlie bácsi énekli a Néz az ég felé című dalát. Nálunk viszont jöhet éppen ez. Ha önök is úgy szeretnék, ehhez azonban kérünk egy hármast. Hova is? Ide is.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: 7 óra van.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
6: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
7: Igen.
6: Szerintem én is, a Cseriva gépnél.
7: Óriási.
6: A Mikepércsi út 73/C-ben.
5: Így van, gyerek.
8: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
9: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
10: A Hajdú Hús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
11: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
12: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
13: Ivóvíztározókat építenének Debrecenben, Városnapnád udvaron. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
13: Óriási ivóvíztároló építését tervezik Debrecenben, amelyek a város és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos beruházás sorozat része, amelynek célja, hogy hosszú távon is megfelelő mennyiségű és biztonságos ivóvízája a rendelkezése a térségben. A tárolók a vízellátás egyenletesebb ételében és a nagyobb fogyasztási időszakok kezelésében is fontos szerepet kaphatnak. A beruházás előkészítéséről és a tervezett fejlesztés részleteiről hamarosan újabb információkat közölnek. Számolt be róla a Dehír. Táncra perdült Nádudvar a Városnapon. Szeptember 12-én rendezték meg a 24. Nádudvar napját, amelyhez a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat is csatlakozott a saját programjával. Az Emőtavi rendezvénytéren élő népzene és táncbemutató várta a közönséget, majd egyre többen kapcsolódtak be a táncházba. kicsik és nagyok tapasztalt táncosok és kezdők együtt töltötték meg a táncteret. A program célja, hogy a népzene és a néptán segítségével közelebb hozza egymáshoz a térség településeinek közösségeit. Számolj be róla a hbmo.hu. Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdú-Göszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen, Dani! 12 fok van jelenleg Debrecen belvárosában, és tényleg szépen süt a nap. 26 fok, holnap meg akár 28. Hát ez nyár az őszben, szeptember 16-án, az Ózon világnapján, a hangzás kultúra napján mindjárt adunk neki, és az Európai Mobilitási Hét kezdőnapján is. Ez szeptember 16-án indul, és 22-ig tart az autómentes világnapig, és hát tudjuk, hogy indul egy játék, hallhatták, nem most, nem ebben az órában, nem is a következőben, hanem utána a Future of Debrecennel, ahol érdemes lesz majd bekapcsolódni az egész hetes játékban, mert elég komoly nyereményeink lesznek. De hogy ki nyeri a ma reggeli villámvoksot, ó, hát mutatom! Nagyon komoly verseny volt, volt, ahol családi vakát kértek. Én igyekeztem neki is szurkolni egy picikét, meg Charlie bácsinak is, na kigyőzött a gyerek.
7: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Vagy apuka? Azt írja Árpi, hogy győzött a gyerek, bár vita téma lett belőle, hogy egyes vagy hármas. A gyerek mit mondott? Na mit? Vaka, vaka, édesapa. Hello, Zille! Neked meg boldog névnapot kíván, Laci bácsi! Hallom, hogy imádod a Best FM-et, nagyon helyes, csak így tovább. És olyan ritka neved van, hogy az Eritek mellett megemlítjük a Ditte és a Zille nevet, és tudom, hogy van egy aranyos Zillénk, neki küldjük a következő dalt. Vá!

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: várjuk Charlie bácsi ma esti setlistjét, de reméljük, hogy rajta lesz ez a dal is.
1: Oviba, sziasztok! Suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: És egyetemre menet, mi munkál ma éppen benned? Milyen gondolat, hogy de jó, szeptember 16-a és végre szerda. Ma lesz a 10. jubileumi óriási tanévnyitó megasó, és hát ezzel kapcsolatban némi korlátozás van a Nagyerdőn, mert hogy parkolókat zártak le a Nagyerdei körút mellett, a stadion mellett egészen pontosan, ezt néhány hallgatónk jelezte. Ez a Best FM, szeptember 16-án, tehát szerdán, az Európai Mobilitási Hét első napján, az minden évben szeptember 16-a és 22-e között van, úgyhogy indítunk is majd egy játékot a Future of Debrecennel, és indul a kerékpáros reggeli, sőt nem csak kerékpáros reggeli lesz, hanem még uzsonna is. Érdemes keresni főképpen a főtéren a lehetőségeket most a reggeli órákban, és majd délután is. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, és defektmentes célból érést tele gyomorral, ami az elfogyasztott reggelit illeti. Ami pedig a mai napot, hát szerda van, tegnap volt az egyik kedves hallgatónk Réka születésnapja, és azt írta, hogy nem elég, hogy ma van a születésnapom, Laci, de azt tudtad, hogy mától, tehát tegnapról beszélünk, kereken 100 nap van karácsonyék! Azért milyen paradox már beszélni arról szeptember 16-án, még egy újabb nyári napot kezdünk, akár 26 fokkal, vagy 100 nap, és itt a karácsony. Jó, azért még az ajándéklistán nem kell gondolkodni, csak a Best FM, 3. helyen Taylor Swift és az Opel Light.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
1: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
5: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
0: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
0: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
0: Bárhol is vagy.

Az oké, hogy nyárias időnk lesz ma, de azért főképpen reggel és az esti órákban nem télszerű letelepedni a gyepre. A végén még felfázunk. Azárias Des, a szerda reggelben 1:08 után. Jó reggel, Debrecen. Tessék mondani, vannak még Jonas Brothers rajongók a hallgatóságban? Szerintem igen, hiszen a 2005-ben alakult csapat, három tesó, Kevin, Joe és Nick, hát az első etapban egészen népszerűek voltak, aztán később visszatértek, és akkor újabb erőre kaptak. De hogy melyek voltak a Jonas Brothers legnépszerűbb slágerei? Az első között például az SOS.

Aztán volt egy különleges kollaboráció Marshmallow-val, és hogy miért beszélek én ennyit most a Jonas Brothers-ról. Talán a rajongók már összerakták. Ma van a legifjabb testvér Nick Jonas születésnapja. 34 esztendős lett. Úgyhogy már is folytatjuk. A Best FM-en. A születésnapossá lehet.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Pontosan azt kapjuk, amire rászolgáltunk. Találhatunk-e kivetnivalót egy olyan életben, amit magunk teremtettünk magunknak? Hibáztathatunk, felelőssé tehetünk-e érte mást, mint magunkat? Változtathat-e rajta más, mint mi magunk, tetszésünk szerint, bármikor?

0: aktuális zenei kedvencek, egykori régi, már majdnem, hogy teljesen elfelejtett slágerek, mindjárt egy ilyennel folytatjuk, és közlekedési információkból pedig garantáltan a legfrissebb. Sajnos baleset, Ricsi írja, hogy a Diószegi úton a Sertli kanyar után Bánk felé, olyan 100 méterrel, szóval nem sokkal utána elég nagy baleset, legalábbis neki annak tűnik. A rendőrség és a mentők még nem érkeztek a helyszínre, viszont jelentős forgalomlassító tényező, nesze neked 50-es tábla, személyautó és teherautó a képen, igen, látom, látszik. Ó, igen, és az autó pedig ott az árokban, ugye? Jól látom, Ricsi? Jaj, na, hát reméljük, hogy nem sérült meg senki komolyabban, de a Diószegi úton, amúgy sem egy veszélytelen út, azok a kanyarok, a Sertli kanyar. Hát ha valaki ismeretlen terepként kezeli, az régen rosszul jár, most ez megtörtént, nem tudom mennyire gyakori, gyakorlott sofőr és milyen sűrűn járott, de hogy ez egy baleset, a Diószegi úton az biztos, jó utat mindenkinek.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: És akkor most egy már majdnem teljesen elfelejtett muzsika, pedig a televíziós sorozat, amit 1984-ben rajtolt, pontosan 42 éve ezen a napon mutatták be az úgynevezett pilot epizódját. A pilot ugye egy olyan rész, egy hosszúra tervezett sorozatból, amely a puding próbája, az evés. A reakciókból döntik el, hogy milyen hosszan folytassák ezt a sorozatot. Hát bizony, ezt elég hosszan folytatták a 80-as évek ikonikus televíziós sorozatának két főszereplője, Don Johnson és Philip Michael Thomas. Ők ketten, James Sonny Crockett és Ricardo Rico Tubbs. Ez a Miami Vice Jan Hammer muzsikájával a szerda reggelben 10 perccel 8 óra előtt. Jó reggel, Debrecen!

0: a Best FM rádiót hallgatják. Mindjárt 8 óra van, úgyhogy mutatom a következő óra zenei ajánlóját. A Big Mountain dala után, a hírek után érkezik majd Ray. És a Where Is My Husband? A mai névnaposokat, az Editeket, a Dittéket és a Zilléket a 80-as évek egyik legcsodálatosabb nemzetközi slágerével köszöntjük majd fel, ez a Right Here Waiting. A választás tökéletes, a névnaposoknak egy születésnapos énekel majd Richard Marx. És ha már születésnapok, és hazai kedvencek, egy angyali hangú férfi ember, akinek többek között az Angyallány című dalt köszönhetjük nem csak mint énekes, hanem mint szerző is. 8 és 9 óra között jön a V-motorok, és tudják még mi? Játék, és tudják, hogy hova lehet nyerni belépőket? Nem, akkor hamarosan kiderül.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
5: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
8: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
2: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Az év végén végezhetnek a munkátokkal a Füredi úton, készülnek a Hajdú-Bihari porták is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
9: A Best FM-en.
10: Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkátok a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. A kivitelezés várhatóan decemberre fejeződik be. Számolt be róla a Dehír. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a Hajdú-Bihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 gramnyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Press. Október 3-án és 4-én a nyitott portanapok záró hétvégén a Hajdú-Bihari porták és programokkal készülnek a látogatóknak. Kaptárbontás, szüret, sajtkészítés, dödöllekóstolás és kerékpártúra is lesz a következő alkalommal. Az országban pedig lesz, ahol gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A vendégek többek között a méhészet és a sajtkészítés kulisszatitkaiba is betekinthetnek, de lesznek gasztronómiai programok és különleges kóstolók is, tájékoztattak a szervezők közleményükben. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirág karnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virág karnevál különleges téli változatával. Írja a Dehír.
11: Jégvirág karnevál! Érted? Jégvirág karnevál! Milyen egy remek kezdeményezés ez, mert tavaly is volt, és hát nem lehet elég korán kezdeni beszélni róla, ugye most jött ki a hivatalos hír ezzel kapcsolatban, és hát tegnap volt 100 nap karácsonyig. Ó, hát mindjárt itt van az év legszebb ünnepe. Mondom ezt egy olyan napon, ami igencsak nyáriasnak tűnik, és nem pedig ősziesnek. Hogy mennyire? Dani elárulja.
10: A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
11: Mennyivel kezdjük? 12-14 fokkal, és milyen balesettel kezdjük ezt a napot? Ó, a külső diószegi úton baleset történt, ezt most a katasztrófavédelem is megerősítette. Egymásnak ütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Debrecen külterületén a külső diószegi úton. A baleset következtében, ahogy azt a fotón láttam, amit elküldött az egyik kedves hallgatónk, az autó az árokba hajtott, a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították azt, mind a két járművet, és az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Szóval a diószegi úton, ott a Serlikanyar környékén. Na, de akkor most irány a nagy erdő.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után.
13: Találd meg az óra zamat fellépőjét.
11: Robbantunk! Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, robbantunk, mert a dalamelynek a címe...
14: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát...
11: Hallható lesz a hétvégén, Debrecenben a Zamat Fesztiválon, ahol valaki most nyerhet. Csak jól kell, hogy időzítsen.
15: Ha meghallod, hívd az 500-540-et,
16: és nyerd meg belépődet a Zamat Gasztroélmény Fesztiválra.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel!
2: Szeptember 16-án szerdán Edith, Ditte és Zille nevű kedves hallgatóink névnapján az Európai Mobilitás Hét kezdetén ma van a bringás reggeli, és lesz a főtéren délután bringás uzsonna is. Nézzük a reggeli menüt. Rita, köszönjük, hogy elküldted ezeket a fotókat. Nagyon kis gonosz vagy. Itt a nyál elválasztása, mint Pavlov kutyájának rendesen beindult. Azt mondja, hogy sós perec, édes briós, ásványvíz meg némi üdítő. Kedves bringások, jó étvágyat kívánunk a reggelihez, és majd hazafelé délután az ozsonnához is. Ma van egyébként az ózonvilágnapja. 1987. szeptember 16-án 46 ország aláírta a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló úgynevezett montreáli jegyzőkönyvet, amelyhez már több mint 180 ország csatlakozott, és mivel mi vagyunk a zene rádiója, hadd említsem meg, ma van a hangzás kultúra napja. Mielőtt az Editeket köszöntenénk, azért van néhány közlekedési információm. Sajnos baleset a Diószegi úton, a Serlik kanyar környékén, személyautó kontra teherautó. Személyautó az árokban, műszaki mentés, helyszínelés éppen jelenleg is zajlik. Aztán mi zajlik még Debrecenben? A Vágóhíd utca elején nagy a figyelem, a buszmegállóban figyelnek, a Sipos utcai buszmegállóról van szó, és mit figyelnek? Nem lehet gond, ha mindenkinek be van kötve a biztonsági öve, és betartja a KRESZ szabályokat. Köszönjük, Andris, a jelzésedet. És egy kérdés volt, amelyre megpróbáltam válaszolni. Évi kérdezi, hogy az M35-ös autópályán Debrecen felől Berettyóújfalu irányába haladva Hajdúszoboszló kellett Debrecen dél lehajtónál a 4-es számú főút csomópontjában a lehajtón szabad-e már kimenni? Tegnap jöttem haza a munkából, és kerülnöm kellett elég nagyot. Az útinform sem jelezte, és egyetlen egy platformon sem találtam információt ezzel kapcsolatban. Nézd, Éva, én ma reggel kaptam egy hírt, az Pistitől érkezett, beolvasom, hát ha valakinek még most is jól jöhet. Az M35-ös autópályán van egy kis terelés a 4-es lehajtónál Berettyóújfalu felé. Valószínűleg aszfaltozni fogják a lehajtót a 4-esre, mert visszább már táblák vannak kirakva, hogy a Balmazújvárosi útnál lehet lejönni Szolnok és Hajdúszoboszló felé. Remélem ez így mindenkinek rendben volt, és akit érint a dolog, az tanult belőle.
1: Köszöntjük Edith nevű hallgatóinkat! Az Edith női név germán eredetű, elemeinek jelentése vagyon és harc. Számos híres viselője van a névnek, Ábrahám Edith magyar színésznő, Domján Edith színésznő, Edith Piaf francia énekesnő, Edith Stein német filozófus, és természetesen önkedves Edith, aki most a rádiót hallgatja.
2: Edith van, csak a közvetlen környezetünkben itt Debrecenben, hogy nem fog egyet sem kiemelni, bár bocsánat, nem akarok másokat megsérteni. Szívünk köz közel áll egy családi Edith, őt nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük. De aztán van programszervező Edith, hastáncos Edith, hallgató Edith, mindenki megkapja a rádió Edith-et Richard Marx-tól, a Right Here Waiting For You című dalából. Egyébként Richard Marx ma a 63. születésnapját ünnepli. Ezek a 80-as évek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
3: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autóval Lisztnál. Balmazújvárosi út 38. autovallisdebrecen.hu.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
6: Cívisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.

0: szaladjon ki, merre lát. Halihó, ez a Best FM Rádió, jó reggelt kívánok!
1: Brigi vagyok, és a játékra jelentkezem.
2: Azt nem mond, hogy a te szívedben is bomba van.
1: De van.
2: És robbantanál a hétvégén az Amat Fesztiválon?
1: Igen, jó lenne.
2: Hát rajtam nem újon. Csak vigyázz, kit viszel magaddal, és hogy milyen közel áll hozzád, ha már ilyen robbanékony személyiség vagy. Gratulálunk!
1: Jó, de jó, köszönöm szépen, elhiszem, de jó.
3: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel a debreceniek kedvenc gasztroélmény fesztiválján, a Zamaton.

0: A Best FM Rádióban az Imagine Dragons dalát hallották, mindjárt 3:49 van. Mi a helyzet a Diószegi úton? Gondolom még tart a helyszínen is. Személyautó kontra kis teherautó. Az egyik az árokban, a személyautó és a Serli kanyar környékén. Ott történt a baleset a Diószegin. Vigyázzanak, mert a Diószegit ismerjük. Tiszta kanyar, óriási kanyar, be sem látható egyik irányból a másik, és nem vesz a Serli kanyarnál történt ez a baleset, amiről több hallgatónk is tájékoztatott bennünket. És mondjuk a Diószegi úton bejönnek a városba, és a Vágóhíd úton járnak, akkor a Sípos utcánál is legyen minden rendben. Debrecen kedvenc rádiójában pedig jön a zeneszerző ikon Demjén Ferenccel együtt, a V-motorok együttes alapító tagja, billentyűse és hát társszóló énekese, olyan dalok közreműködője, mint az El kell, hogy engedje. A Várj még, fel kell majd a nap.
1: Te csak várj, míg fel kell majd a nap.
0: A fekszem az ágyon.

Ezért nem szeretek konkretizálni névnaposokat, mert a végén úgyis kihagyunk valakit. Kedves törött lábú Edith asszony! Most üzent a férjed ura, hogy gyógyulnál. Küldünk egy slágert, egy gyógyító slágert Ler Pista bácsit, akinek ma van a születésnapja, és a legnépszerűbb szerzemény, amit ő maga énekel, a 73 esztendős Ler István angyallányán. Kedves törött lábú Edith angyallány, jobbulást kívánok!

Mr. Mister-től érkezett a következő Viber üzenet. Úristen, Laci, ez egy Crowded House dal. Az biz, és milyen jó, az egyik legjobb. De jó, hogy ezt sem felejtett el az elejé szerkesztőnk. Don't dream it's over. Na hát ennek az órának van vége, de kezdjünk egy újabbat, és azért is lesz érdemes figyelni Debrecen kedvenc rádiójára, mert indul a Future of Debrecen játéka, mégpedig az Európai Mobilitási Héttel együtt, mert az is ma indul. Mivel indul a következő óra? Egy balatoni jennyal.

0: Balatoni lány mellett találkozhatnak majd egy hollywoodi színésszel, neki ma van a születésnapján. Na, melyik filmnek volt a főszereplője? Zenéből megvan? Szerintem 100%. És ebben az órában Ler Istvánt köszöntöttük a születésnapján. Bárcsak ugyanezt megtehetnénk Gallai Péterrel, a Bikini, a Favágók és a Piramis együttes egykori tagjával.
1: Kérlek, higgy, hogy neked higgyek, kérlek, mész, hogy bízhassak én.
0: Pontosan 7 éve, 65 éves korában hagyott itt bennünket Péter. Úgyhogy ő is érkezik majd a Best FM-ben, és most egy közlekedési információ Katától. Szevasz, Laci! Jó reggelt, Best FM! Az Epreskert utcában trafipax van. Legyen óvatos mindenki!
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Manostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Manostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
7: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
8: Igen.
7: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
8: Óriási.
7: A Mikepércsi út 73/C-ben.
6: Így van, gyerek.
9: Zamatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expo és mására, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség, fellép, Apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
3: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
10: Szakértő meghallgatásával folytatódott a Faraktár utcai baleset ügye. Ezer jelentkezőnek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Szakértő vizsgálta meg a másik autós felelősségének kérdését a 2024-es 3 halálos áldozattal járó debreceni Faraktár utcai baleset ügyében. A tragédiában két személyautó ütközött össze, majd a járművek a járdára sodródtak, ahol hadgyalogos gázoltak el. A balesetben 3 ember vesztette életét, további 3 pedig megsérült. Az ügyben már megkezdődött a bírósági eljárás, a védelem pedig vitatta a baleset mechanizmusára vonatkozó szakértői megállapítások egy részét, ezért a másik érintett autós felelősségét is szakértő vizsgálta. Számolt be róla a dehir.hu. Mintegy 1000 jelentkező számára biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. A program célja, hogy a résztvevők könnyebben hozzájuthassanak olyan vizsgálatokhoz, amelyek segíthetik az egészségügyi problémák korai felismerését. A szervezet a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen a rendszeres szűrések révén számos betegség még időben felismerhető és kezelhető. A lehetőség megyénkben Hajdúhatházon 100 fő számára lesz nyitott. Környezetvédelmi szemléletformáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani, az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Huszonkettő és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
0: Dani, köszönjük, és Edith, neked is köszönjük a megerősítést az Epreskert utcai Trafi Pax-szal kapcsolatban. Nem mellesleg meg boldog névnapot kívánok. Norbi, neked nem, mármint, hogy nem kívánunk boldog névnapot, de köszönjük az információt. Van egy műszakhívás autó a fórum előtt, a Mester utca irányában, és a belső sávot blokkolja.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Love Tonight. Úgy, de sokan fogják szeretni ezt a mai éjszakát, hiszen ma a jubileumi 10. U-Day napja.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Örömteli pillanatok, hiszen újabb játékot kezdünk. Mindjárt mondom, az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódik a Future of Debrecen játéka, de előtte a ma reggel mobilaknak küldünk egy közlekedési információt. Hát nem a legpraktikusabb közlekedési eszközt választották, személyautót, személyautókat, ezek karamboloztak a fórum mellett. Azt írja Pepe, a gázfutár, hogy szerinte ez egy koccanás lesz. A fórumnál valaki csak egy műszaki hibás autóról számolt be, a belső sávot foglalta, és a Mester utca felé haladva, szerintem egy és ugyanaz a sztori, ugye, Pepe? Szóval akkor baleset Debrecen belvárosában. És játék a Best FM rádióban, Európai Mobilitási Hét, szeptember 16-a és 22-e között. Ma van ugye az Európai Mobilitási Hét nyitónapja. Volt bringás reggeli, meg lesz majd bringás uzsonna is. Remélem, ma is kerékpárral indult dolgozni, vagy egy olyan közlekedési eszközzel, amiről mindjárt a heti játékkérdés sorozat első feladványa szól. Figyelem, minden nap egy-egy kérdés, minden nap külön-külön nyeremény. A mai például a DVSC kézilabda Kft., akik 2024-ben fenntartható Debrecen díjat vehettek át a környezettudatos működésük elismeréseként. Egy páros belépőket ajánlott fel, 5 darab páros belépőt a hazai DVSC Skyline vasas bajnoki mérkőzésre. Október 3-án lesz egyébként. Szóval ezeket a belépőket lehet megnyerni. Íme a játéksorozat első kérdése. Debrecenben sokan nap mint nap használják, mégis ritkán gondolunk bele, hogy milyen praktikus közlekedési eszközről van szó valójában. Nem kell parkolóhelyet keresni, nem kell a dugóban araszolni, csak felszállunk és indulhatunk. Ráadásul környezetbarát és sok utast képes szállítani egyszerre. Vajon mely közlekedési eszköz lehet ez? Az elektromos roller A válasz, a villamos B válasz, a tandem bicikli C válasz. Hófehér jaugárt ne írjanak, és D-t sem, mert csak A, B és C verzió van, szerintem tudják. És ha igen, akkor SMS és Viber üzenet 3933 1046, az óra végén sorsolunk. Jó játékot kívánunk ám!

0: van a Best FM rádióban, nem van, hanem túl baleset is van Debrecen belvárosában. Zsombitól tudjuk, hogy hát bizony ez egy másik dolog, amiről az előbb tájékoztatott bennünket Norbi. A Burgundián van egy hármas koccanás, előrébb pedig 200 méterrel a fórum előtt ketten mentek egymásban, úgyhogy ez a körút most elesett, jelentem. Javallott kerülni Norbi szerint a Szent Anna felé, még nem késő, mert hogy 5 perc múlva vagy már akár most is nagyon megfogja a forgalmat. Tehát kettő darab baleset a körúton, a Burgundia utcánál, és akkor Rákóczin a fórumnál is, mind a kettő a Mester utca felé haladva. Ja, és van Trafipax az Epreskert utcában. Köszönjük, köszönjük! Igyekszünk meghálálni a sok-sok friss információt jó zenékkel, hiszen ez a Best FM, 9:30 van, mindjárt érkezik az I Adore You. Szerda reggelben.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
13: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
13: Ott van veled.
15: A Best FM.
13: A Best FM.

Csini Baba, meglehetősen erotikus kisugárzású dalocska a Best FM-en, mégpedig az X-Faktor 2022-es győztesétől, Kis Kevintől. Maradunk még az ilyen sikamlósabb témánál, mert a 80-as évek egyik legismertebb ilyen filmje következik, és annak a filmnek a férfi főszereplője, akire már nem ismernének rá, ha mondjuk Debrecenben önökkel szemben jönne az utcában. Majd mindjárt elmondom, hogy ki ő és hogy miért nem, de elmondom, hogy mi jön önökkel szemben Debrecenben a Burgundia utcában. Sajnos ráfutásos baleset. Laci azt írja, hogy nem is hárman, hanem négyen szerepelnek legalább a Burgundia utcában, a Csapó kereszteződés előtt a belső sávban, a pláza irányában haladva. Hát valaki nagyon át akart menni még azon a lámpán, amin az előtte levő meg lehet, hogy nem tudott már. Valaki elbambult, és ebből bizony akár négyes koccanás is lehetett. Egyébként páros dupla baleset, mert hogy egy másik is volt, az közelebb a plázához, ott a fórum mellett. Tehát akkor van kettő, Burgundia és Rákóczi utca. 500-540 és 39-33-104-6. És akkor jön 1952 szülötte, akinek van a 74. születésnapja. És igen, a 9,5 hét című filmnek volt a főszereplője, Mickey Rourke, a színész, akit már is köszöntünk, és akit hát sajnos nem örvend túlságos

0: jó egészségnek. Többször járt a plasztikai sebésznél is, és ezért utaltam arra, hogy ha Debrecenben velünk szemben jön az utcán, már nem ismernénk meg a 74 éves színészt. Azért boldog születésnapot neki!
1: Azért elég kockázatos a munkád, nem?
2: Miért? Azt talán nem kockázatos, hogy ide jöttél velem egy eldugott helyre, ahol szomszédok sincsenek. Hiszen nem is ismersz. Én sem ismerek téged. És itt nem vár a taxi a kapu előtt. Nincsenek telefonok. Nem hallja senki, aki kiabálsz.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

Just the way you are. A Best FM-en Bruno Mars dalát hallották. Beléptünk az utolsó negyed órába, elindult a végső visszaszámlálás, ami a születésnapi tortát illeti, ami pedig a közlekedés. Ugye van két baleset a körúton Debrecen belvárosában, nagyon óvatosan is inkább kerüljék, ha van idő még letérni a Szent Anna felé menjenek, ne jöjjenek be a Burgundiára, mert ott már alakul a dugó rendesen, de lehet, hogy már azon tovább is ér. És menet közbeni mérés van a 4-es számú főúton a Nádas és az Ebes. Nem, a Nádas és Debrecen között. Sándor így érzékelte. Köszönjük, Sándor. 500-540 és 30-933-1046. Galai Péter 65 éves korában 7 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket. A zenész, aki tagja volt

Aztán játszott Vágó Pista bácsiékkal a Favágók formációban. Sajnos azóta már mind a ketten fent a mennyországban vágják a fát, és zenélnek nagyokat együtt, közösen. A Piramis együttes tagja volt Gallai Péter is, ennek a remek dalnak a szerzője. Igen, ő szerezte a Bikininek a Közeli helyeken című dalt. Ha volna két életem a Piramisnak, és hát a Szállj fel magasra című dalt is. Úgyhogy most emlékezzünk rá Debrecen kedvenc rádiójában.

0: nagy tapsot a mai születésnaposoknak, például Floridának, aki ma 47 esztendős lett, de ki fog ma a legjobban örülni annak, hogy részt vett a Future of Debrecen játékában? Startol az Európai Mobilitási Hét, a nyitónap szeptember 16-a, tehát a mai, és a játék sorozat nyitónapja is ma. Villamos, ezt kellett, nem a rollert, nem a tandem biciklit, hanem a villamost válaszolni. Szerencsére sokaknak leesett a definíció alapján, hogy amire kíváncsiak voltunk ma reggel, az csak is a tuja. A nyereménye a mai nyertesnek 5 darab páros belépő a DVSC Skyline vasas bajnoki kézi meccsre, de figyelem, amellett, hogy megnyerte ezt az 5 jegyet, esélye van a játék fődíját is megnyerni mindenkinek, aki a hét folyamán legalább egy jó választ elküld majd SMS-ben vagy Viber üzenet formájában. A fődíj egy 50.000 forintos utalvány, amit a Hilton Garden Inn ajánlott fel, a szálloda környezetbarát megoldásaival kiérdemelte 2025-ben a fenntartható Debrecen díjat. Ez lesz majd a fődíj, ám nézzük, hogy ki megy szurkolni a kézis csajoknak, sokat magával, mert egy 5 páros belépő lesz. Az ajándék Laci, Vojt Laci, összeszedheted az egész kollektívát. Jó szurkolás nektek! Az érintetteknek meg boldog születésnapot, illetve mielőtt a születésnaposokra rátérnénk, igaz, hogy én tegnap élőadásban reggel többször is elmondtam, hogy boldog névnapot kívánunk minden Enikőnek, még annak is, aki a rádióban dolgozik, de most itt van velem szemben Morvai Szűcs Enikő, úgyhogy Enikő, milyen volt a tegnapi napod?
1: Köszönöm szépen. Hát lehetett volna egyébként jobb is, mondhatjuk ezt, na, de ettől függetlenül egyébként köszönöm szépen.
0: Alig győzted megválaszolni a jobbnál jobb és szebbnél szebb névnapi üzeneteket. Imádom én is a László napot nagyon.
1: Gondolom, sejtem. Na hát nézzük a születésnaposokat a mai napon, mert úgy látom, hogy nyereményeső van most így a reggeli órákban.
0: És még nem mondtam, hogy ki lesz a pizza. Mindjárt az is jön.
1: Így van, úgyhogy Vancsa Hanna Alina is ünnepel. Hannácska egy csendes gyilkos, csendben eljátszik magában, viszont ő az, aki iszonyatosan meg tudja makacsolni magát, és még csak 5 éves Hanna. Hát mi lesz majd később? Boldog születésnapot a csöpségnek. Szilágyi Imre is ünnepel, felesége, lányai és vejei köszöntik. Szabad idejében horgászik, sporthorgász révén sokszor zsákmány nélkül tér haza. 60 éves lett a mai napon, egy szép kerek számot ünnepel. Orosz Hédit sem felejtette, Berci anya és apa 11 éves, nagyon imádnivaló táncos lány boldogan várta már a mai napot, és hát remélem, hogy ott csücsül akkor a rádió mellett, bár 11 évesen valószínűleg a suliban csücsül, úgyhogy nem tudja most ezt meghallgatni, majd meglátjuk, hogy nála fog-e csörögni a telefon, vagy esetleg nyilván az anyukájánál. Dunyák Dávid is ünnepel, nagyszülei, szülei, testvérei, Jani, Marietta köszöntik, nagyon jó tanuló, ügyes, nagyon érdeklődő a fegyverek, a katonai felszerelések iránt, úgyhogy lehet, hogy a jövő katonájával beszélgethetnénk. 11 éves lett. Tarnócki Nórát jegyesek Krisztián köszönti, óvodában dolgozik, ahol nap mint nap szeretettel, türelemmel és mosolyjal tölti meg a gyerekek napjait. Szabó Imrét köszönti a felesége Judit és a kisfia Zsombor, Kovács Miklósné Irénke is ünnepel egy szép kerek számot, a 70-et. Jó egészséget kívánunk. Szabó Attilát pedig köszönti valaki, mert hogy azt írták, hogy anonim, csodálatos apa és társ vagy, igazi ezermester. Tudom, hogy csak lélekben, de tudom, köszönöm, hogy vagy nekünk. És Zagyba Viktóriát sem felejtették el, szülei, testvére, unokatestvére és a nagymamája. Ünnepel még Erdei Misike, Sándor Lajos, Nagy Barna László és a Fige Zoltán Magdi is, és Sári Antal is, lánya Dóri és a férje, valamint a Peti igazi művészalkat, korábban egyébként fényképezetből tartotta el a családot, és megörökítette a gyönyörű szép pillanatokat. Egyébként most már nyugdíjasként sikerült az álmát is megvalósítani, ugyanis Nívó díjas festőművész lett. Gratulálunk innen is Antalnak.
0: Gratulálunk, művész úr, boldog születésnapot kívánunk, és szurkolunk is, hogy a torta és a következő telefonhívás mindjárt oda induljon. De nem, máshova megyünk. Hozzá. Hogy kihez? Hát hozzá.
2: Halló, tessék, Csikósné.
3: Csikósné, Éva?
2: Igen.
3: Azaz a tavaly év Bolyai díjasa?
2: Igen.
3: És mit kell ahhoz tenni, kedves Éva, hogy valaki Bolyai díjas lehessen?
2: Jaj, hát úgy dobog a szívem, hogy el sem tudom mondani.
3: Ez elég? Hogyha valakinek úgy dobog a szíve, és már Bolyai díjas lehet?
2: Igen, tehát nagyon csapatjátékosnak kell lenni, szeretni kell a munkáját, nem árt, ha sokáig egy helyen dolgozik. Ennyi tulajdonképpen.
3: Csapatjátékosnak?
2: Igen.
3: Ön focizik, igen. Kedves Éva?
2: Nem, de nagyon szeretek csapatban dolgozni.
3: Mégpedig iskola titkárként, talán már igen. Összeállt a kép mindenki számára, talán csak nem a Bólyaiban.
2: De igen.
3: Ó, ördögön van, önnek meg egy születésnapi tortája.
2: Olyan.
3: Szevasz, Éva. Jó reggelt.
2: Nagyon örülök neki.
3: Na most már aztán igazából doboghat a szíved. Beának és köszönöm. Tündinek köszönhetően a kolléganők kívánnak ilyen csodás mosolygós napot neked.
2: És ha elmondanám, hogy itt ülnek velem szembe, és már könnyeznek.
3: Ó, na hát akkor, amikor elmondtam, hogy mit is nyertél ma, a kisangyal cukrászda tortáját, egy ropogós csokoládés sós karamelles vanília tortát, utána már csak egy valami jöhet kórusban, én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Kedves Stefan!
0: És igen, nyeremény eső, lesz majd délelőtt névnapi ajándék. Ma az Editek ünnepelnek, a Ditték és az Illék, és hát tulajdonképpen mondhatni, a pizza is névnapi ajándék, igaz a reggel informátorának jár, aki Edit, úgyhogy fejes Edit, köszönjük a bejelentkezésedet. Szép napot neked!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Természetesen a reggel informátorának járó melans pizza lett a tiéd. Jönnek a zenei kedvencek. Az Outside! Die, die, die.
5: Die, die, ego. Die, die, let's go. Die, die, ego.
0: It's a because of you.
5: I'm never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I'll learn to play on the stage.
0: 3 perccel 10 óra után indul a szerda délelőtt. Szép napot mindenkinek a Best FM rádióval.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem ajánlott.
6: Reklám.
4: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
7: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál! Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges hangulat vár szeptember 18-ától 20-áig a Nagy Erdőn.

0: Banda, Kalelu Luigi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Ivóvíztározókat építenének Debrecenben, Városnapnád udvaron. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Óriási ivóvíztároló építését tervezik Debrecenben, amelyek a város és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos beruházás sorozat része, amelynek célja, hogy hosszú távon is megfelelő mennyiségű és biztonságos ivóvízája a rendelkezése a térségben. A tárolók a vízellátás egyenletesebb ételében és a nagyobb fogyasztási időszakok kezelésében is fontos szerepet kaphatnak. A beruházás előkészítéséről és a tervezett fejlesztés részleteiről hamarosan újabb információkat közölnek. Számolj be róla a Dehír. Táncra perdült Nádudvar a Városnapon. Szeptember 12-én rendezték meg a 24. Nádudvar napját, amelyhez a Hajdúbi Jármegyei Önkormányzat is csatlakozott a saját programjával. Az Emőtavi rendezvénytéren élő népzene és táncbemutató várta a közönséget, majd egyre többen kapcsolódtak be a táncházba. Kicsik és nagyok, tapasztalt táncosok és kezdők együtt töltötték meg a táncteret. A program célja, hogy a népzene és a néptánc segítségével közelebb hozza egymáshoz a térség településeinek közösségeit. Számolj be róla a hbmo.hu. Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdúbihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsija volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz szene.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
12: Bárhol is vagy, ott van veled.

Sagi Dala után itt vagyunk már is a Vöztefem szerda délelőttjében a 104.6-on. Sajnos ugye több balesetről is beszámolt Laci, ami jelenleg is tart még, mármint nyilván a helyszínelés, illetve a torlódás a Rákóczin, illetve a Burgundián, ott közel egymáshoz mind a fórum környezetében. Érdemes figyelni, óvatosan közlekedni, és persze, hát hallgatni a Vöztefem rádiót. Bármilyen útinformációt tudnak, akkor írják meg nekem, hogy én is tudjak segíteni az úton lévőknek. A következő 4 órában együtt rádiózunk, Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, egészsége egyre inkább igényli az odafigyelést. Szerelem terén nem lehet ok a panaszra, tökéletes az összhang kedvesével. Bika, boldogan is sokat beszél, ha megfelelő partnerrel találkozik, alig veszi észre, hogy talán más is szóhoz szeretne jutni. Ikrek, nem osztoskodjon, mert veszít a népszerűségéből, próbálja könnyedén szemlélni az eseményeket, még akkor is, ha zsebre megy a játék. Rák, szakmailag érdekes ötletek várnak önre, lényeges, hogy környezetével összhangban cselekedjen egy nagyobb cél érdekében. Oroszlán, sok szépet köszönhet a szerelemnek, egy telefonos csevegés egész életre szóló boldogság nyitánya lehet. Szűz, sokkal érzékenyebb, mint eddig, hamar megsértődik, úgy érzi, mintha mindenki kihasználná. Vannak jelek, amelyekből következtethet rá, hogy mikor feszíti túl a húrt. Mérleg, úgy tűnik beletörődik a helyzetébe, ha ön házas, igyekszik jobb viszonyt kialakítani a partnerével, kezdi a jó dolgokat szemnek látni, a rosszabbakat pedig elfelejteni. Skorpió, habár a távoli égitestek jólétről, anyagi biztonságról suttognak, ne hagyja elkényelmesedni magát, az elégedettség legfőbb fűszere egy csöppnyi nyugtalanság. Nyilas, nem sok értelme van indulatosan reagálni egy üzenetre, információra, az a legjobb, ha nem is válaszol rá. Bak, használja a képzelő erejét, hogy tudjon alkotni, és kritikai képességét, hogy helyes következtetésekre jusson, számtalan ötletét most megvalósíthatja. Vízöntő, mindenképpen a nyugalmat kell keresnie, és azokat a körülményeket, amelyek között a munka, egyben a szórakozása is. A külső megjelenés is nagyon fontos. Valak, ön mindig nyitott az újra, alkotó munkájában megújul, környezetét szinte elkápráztatja ötleteivel és tetteivel, bízhat társalgási képességében.

Gusztávó Limadala után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on, és nem véletlen, hogyha sokkal több rendőrrel találkozunk az utakon, ugyanis egy héten keresztül ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök használatát egészen 22-ig. Ugye ez a roadpoll ellenőrzés, és Magyarország egész területén tart. Elsősorban a biztonsági vagy gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. És nem véletlenül kapnak kiemelt figyelmet ezek az eszközök, a használatukkal ugye a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés kimenetele is csökkenthető. Úgyhogy ez nem csak azért van, mert szabály, hanem azért, mert a mi életünket védi és a biztonságunk érdekében van. Úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni, ha van ellenőrzés, ha nincs.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

0: Belulugi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.

0: Origins dolog, közben kaptam egy üzenetet Rebekától, hogy az Antal Józsefen kint van a rendőr, úgyhogy ott valószínűleg sebesség ellenőrzésre kell számítani, vagy csak ellenőrzik ugye a biztonsági öv használatát, a motorkerékpárosoknál pedig ugye a bukósisak meglétét, az autóban a gyerekülést, stb. Stb. Ugye most a biztonsági eszközöket figyelik 22-ig, úgyhogy sokkal több rendőrrel találkozhatunk az utakon. Köszönöm az útinfót, akkor is, hogyha esetleg trafi.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Én pedig mutatom már is, hogy mivel indítjuk a következő zenei órát, ugyanis 11 óra múlt 2 perccel mindjárt érkeznek a hírek.

0: folytatjuk.
1: Az év végén végezhetnek a munkátokkal a Füredi úton, készülnek a Hajdú-Bihari porták is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkálatok a Böszörmény út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. A kivitelezés várhatóan decemberre fejeződik be. Számolt be róla a Dehír. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a Hajdú-Bihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 g-nyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Press. Október 3-án és 4-én a nyitott portanapok záró hétvégén a Hajdú-Bihari porták is programokkal készülnek a látogatóknak. Kaptárbontás, szüret, sajtkészítés, dödöllekóstolás és kerékpártúra is lesz a következő alkalommal. Az országban pedig lesz, ahol gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A vendégek többek között a méhészet és a sajtkészítés kulisszatitkaiba is betekinthetnek, de lesznek gasztronómiai programok és különleges kóstolók is, tájékoztattak a szervezők közleményükben. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirág karnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virág karnevál különleges téli változatával. Írja a Dehír. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

104.6-on a szerda délelőttben szólnak a zenei kedvencek, és nem tudom mennyien vannak úgy vele, hogy fáradtak vagyunk, de mégsem jön álom a szemünkre, vagy éjszaka mondjuk többször is felébredünk. Ennek nyilván azért több egészségügyi oka is lehet. Viszont az alvásunkat rengeteg minden befolyásolhatja. A stressztől, a koffeintől, a kortizoltól, és nagyon-nagyon sok fénytől is, ami ér minket este. Ebben pedig egyébként fontos szerepe van egyetlen egy hormonnak, a melatoninnak. De vajon tényleg a melatonin hiánya miatt alszunk rosszul? Mit tehetünk mondjuk azért, hogy a szervezetünk megfelelő időben termelje? Nem sokára erről is lesz majd szó, és egy kicsit belemegyünk ebbe a témába, hogy pontosan hogyan tudunk segíteni saját magunkon akkor, amikor valóban nem jön álom a szemünkre, sokszor felébredünk, és egyszerűen nem tudjuk az okát. Akkor, hogyha mondjuk minden rendben van, mondjuk az életünkben is, egyébként meg tök normális időben lefekszünk, és minden oké, nem ettünk semmi olyan ételt előtte, ami megzavarhatná az alvásunkat, de valahogy mégsem tudunk aludni. Na hát ilyenkor tényleg nagyon sokszor a melatoninnak, ennek a hormonnak nagy-nagy szerepe van. Úgyhogy mindjárt ezzel érkezem előtte, viszont a Bár Szonka folytatásban itt a 104.6-on.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
3: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
5: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
4: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isten

0: Sushi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
2: Cívisbeton.hu.
1: A megbízható alap.
3: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

Best of Amit a 104.6-on szólnak a zenei kedvencek, és ugye arról volt szó, hogy mi befolyásolhatja az alvásunkat, tehát nagyon sok minden, nyilván a stressz, a koffein, a kortizol, és van egy hormon, aminek nagyon fontos szerepe van az alvásunkban és az alvás minőségünkben, ez pedig nem más, mint a melatonin. Ez egy természetes hormon, ami elsősorban az agyban található dobozmirigy termel, és a szervezetünk sötétedéskor kezd itt nagyobb mennyiségben előállítani. A szintje éjszaka magasabb, nappal pedig ugye visszaesik. Vagyis nem egyszerűen egy klasszikus altatóról van szó, mert a melatonin elsősorban azt jelzi a szervezetünknek, hogy elérkezett az éjszaka, és segít beállítani a belső úgynevezett cirkadián óránkat. Éppen ezért mondjuk az esti fénynek nagy jelentősége lehet. A késő esti erős mesterséges fény, például a telefon, a televízió, vagy más erős fényforrás, az gátolhatja a melatonin termelődést, és sajnos megnehezíti az elalvásunkat. De hogyha mégis sikerül elaludnunk, akkor viszont nem lesz pihentető, nem lesz olyan, hogy valóban de jót aludtunk, hanem felkelünk, és úgy érezzük, mint akit összevertek. Szóval, hogy rosszabbul fogunk felkelni, mint ahogyan elaludtunk. De egyébként, hogyha rosszul alszunk, akkor nem érdemes automatikusan a melatonin hiányra gondolni, mert hogy az alvást rothatja például a rendszertelen lefekvés, a stressz, a túl sok koffein, vagy az alkohol, a kevés nappali mozgás, illetve bizonyos egészségügyi problémák is. Egyébként, hogyha a melatonin hiányra gondolunk, vagy ez lehet mondjuk a kulcsa, mert mondjuk azt érezzük, hogyha elutaztunk valahová, és ott sötétebb volt, vagy nem volt tévé, nem nyomkodtuk a telefont, stb., és jobban aludtunk, akkor valószínűleg ez lehet nekünk is a megoldás. Amit én egyébként szoktam alkalmazni, az egy

sokszor felkelünk éjszaka, egyáltalán nem normális. Ilyenkor azért tényleg érdemes lehet elmenni orvoshoz és egyeztetni azzal, hogy miért lehet ez velem állandóan, mert ott vannak azért dolgok a háttérben.

Ákos Dola, közben kaptam egy jó pár üzenetet az útinformációkkal kapcsolatban. Madárka a Mák utcában, aztán a Miklós utcán pedig fokozott rendőri jelenlét. Valószínűleg ott ugye a biztonsági öveket és a gyerekülést és minden egyebet nézik, ugye a bukós is a használata, mert hogy fokozott rendőri ellenőrzés indult a hét elején, ami egészen 22-éig tart, úgyhogy sokkal több rendőre kell számítani az utakon. Nálunk pedig nyereményesőre, mert hogy a névnaposokat köszöntjük. Itt szeptember 16-án az Editek, a Diták és a Ludmillák is ünnepelnek, meg persze a házasság évfordulósokat sem felejtjük el. Dupla nyereményünk van a mai napon is, az egyik a Melans Cukrász, a nyereménye két főre szóló sütemény kávé a Laktanya utca 50 szám alatt, illetve a Tamara Fehérnemű jó voltából egy 5000 forintos vásárlási utalványt vihet el tőlünk egy szerencsés nyertes. Nézzük először a Melans Cukrász a nyereményét, hogy ezt ki fogja ma elvinni. Sorsolunk. Ő nem más, mint DNS Károlyné, a legjobb anyós a világon. Imádom, ezt írta nekünk róla Berecki Orsolya. Hát akkor Orsi, akár az anyósodat el is viheted. Most már, ha ő a szerencsés nyertesünk a Melans Cukrászdában, mindenféleképpen a délutáni órákba, mert hogy a névnapi nyereményt ő viszi el tőlünk. Aztán nézzük, hogy a Tamara Fehérnemű jó voltából ki fogja az 5000 forintos vásárlási utalványt felhasználni majd. Pedig Nagy Edit, a város legprofibb műtősnője, tegnap volt 57 éves, és ma van a névnapja, akkor ez tényleg egy ilyen dupla ünnep. Valószínűleg tegnap a torta nem sikerült, de a születésnapi nyeremény mellett azért itt van a névnap is, úgyhogy a névnapi nyeremény viszont igen, a Tamara Fehérnemű jó voltából egy 5000 forintos vásárlási utalvány. Nagy Editnek boldog névnapot kívánunk!

0: vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Szakértő meghallgatásával folytatódott a Faraktár utcai baleset ügye. Ezer jelentkezőnek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szakértő vizsgálta meg a másik autós felelősségének kérdését a 2024-es három halálos áldozattal járó debreceni Faraktár utcai baleset ügyében. A tragédiában két személyautó ütközött össze, majd a járművek a járdára sodródtak, ahol hadgyalogos gázoltak el. A balesetben három ember vesztette életét, további három pedig megsérült. Az ügyben már megkezdődött a bírósági eljárás, a védelem pedig vitatta a baleset mechanizmusára vonatkozó szakértői megállapítások egy részét, ezért a másik érintett autós felelősségét is szakértő vizsgálta. Számolt be róla a dehir.hu. Mintegy 1000 jelentkező számára biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. A program célja, hogy a résztvevők könnyebben hozzájuthassanak olyan vizsgálatokhoz, amelyek segíthetik az egészségügyi problémák korai felismerését. A szervezet a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen a rendszeres szűrések révén számos betegség még időben felismerhető és kezelhető. A lehetőség megyénkben Hajdúhatházon 100 fő számára lesz nyitott. Környezetvédelmi szemléletformáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani, az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben, és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban. A szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104,3

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Tóth János vagyok, az öreg határvadász.
0: Üdvözlöm, hallgatom.
1: Mindennek elejét utólagosan is nagyon sok boldog névnapot kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: A másik, a kérésem.
0: Igen.
1: Balázs Petótól az évtakok. Küldöm unokahúgomnak, Virágos Edinek. Nagyon-nagyon sok szeretet.
0: Gondolom névnapjára.
1: Hát természetesen.
0: Nagyon sok boldog névnapot kívánunk mi is, meg jó egészséget.
1: Köszönöm szépen, kezdjük jó kalom.
0: Viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isten

0: Rákosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
3: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis kertészetben a Balmazújvárosi úton.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

Beautiful Things közben kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra, hogy sziasztok, Erika vagyok, szeretnék az anyukámnak kérni egy dalt, aki ma ünnepli a születésnapját. Szeretném meglepni a munkahelyén, egyébként ő egy kisboltban dolgozik Minkepércsen, és mindig a Best FM-et hallgatják. Az egyik kedvenc dala a Csík zenekar, szóval, hogyha tőlük tudna játszani valamit, akkor az tökéletes lenne. Csillag vagy fecske? Esetleg, remélem megfelel, Lovasi Andrással közösen. Ez szól anyukádnak a Best FM-en, boldog születésnapot, és várom a további kéréseket is, hiszen délután 2 óráig tart a déli kívánság műsor, 500-540, ahol lehet nekem csörögni, és élőben tudunk beszélgetni, vagy akár 30-as 933-1046, ide SMS-ben vagy Viber üzenetben várom a kéréseket.

0: kívánságműsorba, Stefan.
1: Ja, igen, Gábor vagyok. Kívánságműsorba szeretnék dalt kérni a Betlen utcai véradó központ dolgozóinak a türelmükért és a nagyon szakszerű hozzáálláshoz és a kitartói munkájukhoz egy dalt, amit önök választanak nekik.
0: Jó, rendben. Te is ott vagy éppen? Voltál
1: igen,
0: vért
1: most
0: adni?
1: Igen, adtam vért, legelőször most adtam vért.
0: Életedben először?
1: Igen, életemben először.
0: Azt a mindenit. És milyen élmény volt?
1: Hát, érdekes.
0: De minden rendben ment?
1: Minden rendben ment, igen, igen.
0: Nagyon-nagyon szuper.
1: Ha lehetne azt a dalt, az Egyvérből való című dalt. Köszönöm, szép napot a
0: lányoknak. Neked is. Szia, szia.
1: Szia, köszi.

0: SMS-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ivóvíztározókat építenének Debrecenben, Városnapnád udvaron. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Óriási ivóvíztároló építését tervezik Debrecenben, amelyek a város és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos beruházás sorozat része, amelynek célja, hogy hosszú távon is megfelelő mennyiségű és biztonságos ivóvíz álljon rendelkezésre a térségben. A tárolók a vízellátás egyenletesebb ételében és a nagyobb fogyasztási időszakok kezelésében is fontos szerepet kaphatnak. A beruházás előkészítéséről és a tervezett fejlesztés részleteiről hamarosan újabb információkat közölnek. Számolj be róla a Dehír. Táncra perdült Nádudvar a Városnapon. Szeptember 12-én rendezték meg a 24. Nádudvar napját, amelyhez a Hajdúbi Jármegyei Önkormányzat is csatlakozott a saját programjával. Az Emőtavi rendezvénytéren élő népzene és táncbemutató várta a közönséget, majd egyre többen kapcsolódtak be a táncházba. Kicsik és nagyok, tapasztalt táncosok és kezdők együtt töltötték meg a táncteret. A program célja, hogy a népzene és a néptánc segítségével közelebb hozza egymáshoz a térség településeinek közösségeit. Számolj be róla a hbmo.hu. Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a ham.hu. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
3: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Manastorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Manastorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
6: A Best FM.

0: FM Rádió kívánság műsor.
1: Laci vagyok, és szeretnék kérni egy számot a születésnapomra.
0: Kályi, boldog születésnapot, milyen dalt?
1: Köszönöm, Presser Gábor. Jó, hogy vagy neked, köszönöm. Viszont,

A Kolordola Eszter választása volt itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban, közben pedig írt nekem Kriszti, hogy sziasztok, a Nagy Erdőn egy autóhoz érdemes lenne visszamenni a tulajdonosának. Egyébként a régi kori pályánál parkol egy fekete BMW. Az őrszemen sajnos nincs fent, úgyhogy nem tudtam értesíteni, nem láttam senkit arra, úgyhogy érdemes lenne, hogyha a tulajdonos visszamenne az autójához. Természetesen azt is észreveszi, hogy miért, amikor majd megérkezik. Mondom a kocsi rendszámát, Aladár, Olga, Olga, Hugo 183. Köszi Kriszti, hogy jelezted.

0: Ez még mindig a Déli Kívánság műsor itt a 104.6-on, és a Pedro közben kaptam egy üzenetet Enikőtől, hogy szeretnének kérni Edith névnap alkalmából a kolléganőjüknek egy dalt Dede Varga Editnek, Kabára és a Ponyva Express csapata küldi neki boldog névnapot. Na, meg persze mi is csatlakozunk a köszöntéshez, mindjárt érkezik egy dal, de közben valaki itt van a vonalban. Háló, háló, Bestefem!
1: Az unokám 24 éves ma. Boldogságot szeretnék küldeni, egy számot szeretnék mind a hármójuknak, két gyereknek, meg az unokámnak 24 éves. És Alex.
0: Nos, oké, akkor egymás után szólnak a kedvencek és a kérések is.

0: kedvelt betét dalai.
1: Szeretném megköszönni, hogy ilyen rendes vagy hozzám.
2: Nincs mit.
1: Holnap sem szeretnék csalódni. Nagyon örülnék egy csokor Liliumnak.
2: Liliumnak?
1: Igen, a kedvenc virágom.
2: Kösz a tippet.
1: Jó ét.
2: Szavamra mondom.
3: Romeo!
2: Igen, uram?
3: Ha nem rohansz, fújt ki magad egy kicsit. Megérdemelsz egy pofasört.
0: Egy filmzene most a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán, az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Pár perc múlva 2 óra, úgyhogy tudják, ez a kívánság műsor végét jelenti, de még egy dalt sikerült becsempésznem így az óra végére, Laci kérésére, mert hogy a menyasszonya Anita ma ünnepel, és éppen úton van hazafelé, meglepetés lesz a kocsiban a születésnapi kedvenc a Bestiáktól, úgyhogy ezzel a dallal búcsúzom. A délután majd Balogh Willivel tölthetik, velem pedig legközelebb majd hétvégén találkozhatnak. Szuper napot mindenkinek, ez a Best FM, itt a 104.6-on. Az elmúlt pár órában pedig Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello, hello!

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Az év végén végezhetnek a munkátokkal a Füredi úton, készülnek a Hajdú-Biha riporták is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkátok a Böszörmény út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak. Ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. A kivitelezés várhatóan decemberre fejeződik be. Számolj be róla a Dehír. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdú-bihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 g-nyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Pressz. Október 3-án és 4-én a nyitott portanapok záró hétvégén a hajdú-bihari porták is programokkal készülnek a látogatóknak. Kaptárbontás, szüret, sajtkészítés, dödöllekóstolás és kerékpártúra is lesz a következő alkalommal. Az országban pedig lesz, ahol gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A vendégek többek között a méhészet és a sajtkészítés kulisszatitkaiba is betekinthetnek, de lesznek gasztronómiai programok és különleges kóstolók is, tájékoztattak a szervezők közleményükben. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirág karnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virág karnevál különleges téli változatával. Írja a Dehír. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
6: Cívisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: Zavatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expó és másár, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség. Fellép, Apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unide.hu.
3: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Szakértő meghallgatásával folytatódott a Faraktár utcai baleset ügye. 1000 jelentkezőnek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Szakértő vizsgálta meg a másik autós felelősségének kérdését a 2024-es 3 halálos áldozattal járó debreceni Faraktár utcai baleset ügyében. A tragédiában két személyautó ütközött össze, majd a járművek a járdára sodródtak, ahol hadgyalogos gázoltak el. A balesetben 3 ember vesztette életét, további 3 pedig megsérült. Az ügyben már megkezdődött a bírósági eljárás, a védelem pedig vitatta a baleset mechanizmusára vonatkozó szakértői megállapítások egy részét, ezért a másik érintett autós felelősségét is szakértő vizsgálta. Számolt be róla a dehir.hu. Mintegy 1000 jelentkező számára biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. A program célja, hogy a résztvevők könnyebben hozzájuthassanak olyan vizsgálatokhoz, amelyek segíthetik az egészségügyi problémák korai felismerését. A szervezet a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen a rendszeres szűrések révén számos betegség még időben felismerhető és kezelhető. A lehetőség megyénkben Hajdúhatházon 100 fő számára lesz nyitott. Környezetvédelmi szemléletformáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani, az eredményhirdetés pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fő díj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban. A szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
7: Az időjárás jelentést a Dulux Beltéri Falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, délután 3 óra van, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, csak arra vigyázzanak, hogy nehogy a munka a rádió hallgatás rovására menjen, kár lenne, ha lemaradnának itt a jobbnál jobb zenékről. Kezdjünk neki, jön Gotye és a Somebody That I Used To Know.
9: A hírek

0: aktuális, ez volt a halott pénz és a szeptember végén itt a Besten a 104.6-on. A hallgatóink pedig azt írják nekünk, hogy trafi van Debrecenen belül a Vámospér csúton, és ellenőrzésre kell számítani a 4-esen Ebes felé az autópálya felhajtónál is.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Ha pedig ma nem 4, hanem csak 2 keréken közlekednek, akkor még egy potya kaja is leeshet önöknek hazafelé. Ugyanis ma kezdődött az Európai Mobilitási Hét, és ennek részeként szokás szerint bringás uzsonnát tartanak a Kossuth téren az Aranybikánál. Aki arra kerékpározik, azt megvendégelik egy kicsit, úgyhogy még ha nem is feltétlenül esik útba hazafelé, akkor érdemes lehet arra kerülni. Egyébként ez most délután 3-kor el is kezdődött, siessenek, hogy még jusson önöknek az uzsonnából. Tehát bringás uzsonna most délután 3-tól Debrecen főterén az Aranybikánál. Mi pedig cselló dalával tekerünk tovább mindjárt, jön majd tőle a csacsá.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
5: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
4: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
8: ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és már most szólok önöknek, hogy ne lepődjenek meg. A következő egy hétben lényegében minden bokorban rendőrök lesznek az utaknál, ugyanis elindult egy nagyszabású razzia az egész országban, sőt, egész Európában. Ez jövő szerdáig tart, és most elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatát nézik a rendőrök, tehát, hogy bekötöttük-e a biztonsági övet, van-e bukós isak a motorosokon, használjuk-e a gyereküléseket, meg hasonlók, meg hát persze, ha már megállítanak, akkor minden mást is ellenőrizhetnek, úgyhogy még a szokásosnál is legyenek szabályosabbak. Tehát nagyszabású razzia ellenőrzés sorozat kezdődött az utakon, ennek megfelelően közlekedjenek. Öveket becsatolni, mi is padlógázzal megyünk tovább. A Westen jön a Bonnie M és a Rasputin.

Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, jó munkát mindenkinek. Este pedig hát ugye bulizik a város, ma lesz az idei UD, Betonhofi, BSV, Charlie, Parnograsz, Nagybogi és még sok minden más, erős lesz a felhozata. És hát az este egyik fontos szereplője lesz a DKV is, ők is rákészültek a mai napra. Az odajutásban és a hazajutásban is segítenek majd, nyilván autóval nem érdemes próbálkozni, a tömegközlekedés valószínűleg az egyik legjobb választás. 18.30-tól sűrűbben járnak majd az 1-es villamosok, illetve a 22-es és 24-es autóbuszok, valamint C1, C2, C3-as jelzéssel éjszakai autóbuszjáratokat is indítanak. Ma, hogy pontosan melyik, mikor, honnan indul, merre közlekedik, az fönt van a DKV honlapján, ott mindent megnézhetnek, megkereshetnek. Lényeg az, hogy használják ezeket a járatokat, és akkor egy kicsit könnyebb lesz az odaút is, meg a hazaút is. Egyébként pedig jó szórakozást mindenkinek, aki ott lesz. Mi most a Mr. Big dalával melegítünk egy kicsit. Jön a Wide World.

0: ahol mindjárt jön az Anotel és a Talk to You. Azt mondják egyébként, hogy ezt a dalt úgy írták az alkotók, hogy elvonultak egy vidéki faházba, magukra zárták az ajtót, és azt mondták, hogy onnan nem jönnek ki, amíg egy brutálisan jó dalt nem írnak. Hát ez született belőle. A hírek után meg is hallgatjuk az Anotel és a Talk to You mindjárt a Besten.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Szamat Fesztivál! Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges hangulat vár szeptember 18-ától 20-áig

0: Banda, Kalelu Luigi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Ivóvíztározókat építenének Debrecenben, Városnapnád udvaron. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Óriási ivóvíztárolók építését tervezik Debrecenben, amelyek a város és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos beruházás sorozat része, amelynek célja, hogy hosszú távon is megfelelő mennyiségű és biztonságos ivóvíz álljon rendelkezésre a térségben. A tárolók a vízellátás egyenletesebb ítételében és a nagyobb fogyasztási időszakok kezelésében is fontos szerepet kaphatnak. A beruházás előkészítéséről és a tervezett fejlesztés részleteiről hamarosan újabb információkat közölnek. Számolt be róla a Dehír. Táncra perdült Nádudvar a Városnapon. Szeptember 12-én rendezték meg a 24. Nádudvar napját, amelyhez a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat is csatlakozott a saját programjával. Az Emőtavi rendezvénytéren élő népzene és táncbemutató várta a közönséget, majd egyre többen kapcsolódtak be a táncházba. Kicsik és nagyok tapasztalt táncosok és kezdők együtt töltötték meg a táncteret. A program célja, hogy a népzene és a néptán segítségével közelebb hozza egymáshoz a térség településeinek közösségeit. Számolj be róla a hbmo.hu. Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsija volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdú-Göszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Köszönjük szépen a híreket. A Bestet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. 4 óra múlt, valaki még csak fejben, valaki már testben is hazafelé tart. Nekünk mindkettőhöz vannak jó zenéink, és nem félünk használni őket. Jön az Állatár és a Talk to You.
5: A hírek

0: a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, jó utat hazafelé mindenkinek, és hát most már arccal a kívánság műsor felé, 5-től 7-ig szokás szerint önök lesznek a Best FM zenei szerkesztői, én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen dalokat fogunk hallgatni, és tegyük izgalmasabbá a dolgot, van két beugrónk is a szombati Loki meccsre, a Vasast fogadjuk az NB1-ben, ahogy ilyenkor szoktuk, a dalkérők között fogjuk majd ezt a páros belépőt kisorsolni a végén. Úgyhogy kérjenek dalokat, nyerjék meg a belépőjüket, 500-540, az a legjobb, hogyha már is csörögnek, 5 órától 7 óráig, ma is kívánságvisor, várom a kéréseket. És közben várjuk David Guettát is, mindjárt vele folytatjuk, jön majd tőle a Forever Young.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +36 52 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com per étterem oldalon.
4: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
8: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
9: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
10: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
16: Bárhol is vagy, ott van veled
17: a Best FM.
16: A Best FM.

0: Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és az előbb már említettem önöknek, hogy 5 órától kívánságműsor, ahol Loki egyet is nyerhetnek szombaton az NBA-ben, a Vasast fogadják a mieink. Fontos info a szurkolóknak, hogy lesz Match Day Festival 15:30-tól a Red and White-nál, de ugye ott a stadion környékén Magyarvában zajlik a Zamat Fesztivál is, emiatt például a parkolóhely szinte biztos, hogy nem lesz, úgyhogy érdemes tömegközlekedéssel, bringával vagy sétálva érkezni a meccsre. Egyébként a játékosok közül Terca Gergő így nyilatkozott a szombati meccsről.
1: Összeállt már a csapat, jó a védekezésünk, fejlődünk a támadásokban, sikerül minden több támadást befejeznünk góllal, így szerintem jól készülünk a Vasasra. Igen, a Vasas egy nagyon jó csapat, nagyon jól összerakott csapat. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért itt a Nagyerdei stadionban. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, és szurkoljuk ki a győzelmet.
0: És önök közül valaki a Best FM vendégeként mehet majd szurkolni. Ha dalt kérnek a kívánság műsorban, nyerhetnek egy páros beugrót, úgyhogy már most hívjanak. 500-540 a Best FM forró drótja, hajrá Loki! Stílszerűen foci zene a 2014-es VB himnusza jön. Pitbull és J-Lo és a We Are One.

0: minden otthonban.
1: Best FM.
2: Go!

fura belegondolni, de a maga idejében ez egy nagyon polgárpukkasztó és nagyon kemény zene volt. Ma pedig már, hát inkább ilyen laza popdalnak mondanánk, Alice Cooper és a Poison itt a Best FM-en a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, és már most mondom az autósoknak, lélekben készüljenek rá, hogy holnap újra a Sas utcai mélygarázsnál fognak gyakorlatozni a tűzoltók. 10 órától helyismereti, 11 órától pedig szituációs gyakorlatot végeznek. Ugye ennek az a célja, hogyha ne adj Isten, valami valódi vészhelyzet adódna ott, akkor a tűzoltók már jól ismerjék az épületet. Emiatt holnap délelőtt nehézkes lehet a parkolása Sas utcai mélygarázsnál, az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek mindenkitől. Tehát holnap 10 órától újra a tűzoltók gyakorlatoznak majd a Sas utcai mélygarázsban. Nálunk viszont nem gyakorlat, mindjárt élesben kívánság műsor. 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket. Ha dalt kérnek, még Loki egyet is nyerhetnek, úgyhogy tegyék oda magukat. Hívják már most az 500-540-et. Közben pedig energiabomba, itt a Scooter és a Maria.

0: a 104-on, ez ott a Follow the Flow és a Holnap küszöbén. Mi pedig nézzük, hogy mi történik az utakon. A Debrecen tábla után a Diószegi úton útfelbontás lassítja a forgalmat mindkét irányban. Zsuzsi, köszönjük szépen az infót, hasznos volt. A Budai Nagy Antalon pedig továbbra is trafiznak.
1: Köszönjük Debrecen! Jó utat kíván a Best FM!
0: Önök pedig dalokat kívánjanak, hiszen indul a mai kívánság műsor. A következő két órát önök válogatják, és ha van egy pici szerencséjük, még jegyet is nyerhetnek a szombati Loki meccsre. Hívjanak 500-540, egyébként pedig Dr. Béresékkel indítunk ma.
2: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg, hogy jobb volna máshol.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
6: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
7: Igen.
6: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
7: Óriási.
6: A Mikepércsi út 73/C-ben.
5: Így van, gyerek.
8: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kell a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
9: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
10: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
11: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50.000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
12: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
13: Az év végén végezhetnek a munkátokkal a Füredi úton, készülnek a Hajdú-Bihari riporták is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
13: Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkátok a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. A kivitelezés várhatóan decemberre fejeződik be. Számolj be róla a Tehír. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdú-bihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 gramnyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Press. Október 3-án és 4-én a nyitott portanapok záró hétvégén a hajdú-bihari porták és programokkal készülnek a látogatóknak. Kaptárbontás, szüret, sajtkészítés, dödöllekóstolás és kerékpártúra is lesz a következő alkalommal. Az országban pedig lesz, ahol gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A vendégek többek között a méhészet és a sajtkészítés kulisszatitkaiba is betekinthetnek, de lesznek gasztronómiai programok és különleges kóstolók is, tájékoztattak a szervezők közleményükben. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirág karnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával. Írja a Dehír. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
11: És most!
7: Indul az esti kívánság műsor
11: a Best FM-en.
7: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos, kezdünk! Ki szeretne dalt kérni, ki szeretne meccsre menni, most a kettő együtt jár, hiszen a dalkérők között a végén sorsolunk egy páros belépőt szombatra, amikor az NB1-ben a Loki a Vasast fogadja. Annyi a dolguk, hogy írják meg, hogy mondják el, hogy mit szeretnének hallani. Például a 39-33-104-6-ra jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, az 500-540-re pedig csöröghetnek. Gréta írja nekünk, sziasztok, én a Pannóniát kérném, és Zolinak küldöm. Ennek aztán nem lesz semmi akadálya, játszom nektek. Előtte Puff Daddy és az Abi Missing You, ezt pedig Edina és Eszter kívánságára fogjuk meghallgatni. Az első telefonálunk pedig már türelmetlenül vár a vonal végén. Szia!
14: Szia, Fanni vagyok.
0: Hello!
14: Dr. Bérestől kérem az Ugye nem bántad meg című számot.
0: Nagyon jó, kinek szól?
14: Küldöm az anyukámnak, aki itt van mellettem a kocsiban, és nagyon szereti ezt a dalt.
0: Indul a kívánságműsor, itt a Beste!

0: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják, itt a Kívánság műsor, és jó kis üzleti ajánlatunk van, hogyha dalt kérnek, akkor a végén önök is benne lesznek a sorsolásban, és nyerhetnek egy páros belépőt szombat este 7:30-ra, amikor az NBA-ben a Vasast fogadja a DVSC a Nagyerdei stadionban. Kérelek dalokat a 30-933-104-6-on, vagy az 500-540-en. Tudják a dolgukat. Én is tudom a dolgomat, például mindjárt teljesítem Mark kérését, vissza a 90-es évek sűrűjébe, a Culture Beat és a Mr. Wayne, és neked miben segíthetek? Szia!
1: Számot szeretnék kérni. Varga Feri, Balázsi Betétben a csinál.
2: Kinek küldöd?
1: Mindenkinek, aki szereti.
0: Oké, ez gyorsan és hatékonyan megbeszéltük. Fél pillanat és jön a dal.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
6: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
8: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
9: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
10: A reklám után újra...
11: Megállás nélkül.
12: Hi, this is Craig David.
13: Hey, this is Kylie.
14: Király Viktor vagyok.
15: Hi, this is Madonna.
16: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
10: Ez a Best FM.

0: Inkább ezt a fevet hallgatják a 104.6-on. Pörög a kívánság műsor ezerrel. Írjanak, hívjanak, már csak azért is, mert ugye nyerhetnek is a végén két Loki egykeresi szerető gazdáját. Ja, most a Hooligans és a Hotel Mámor. Egyrészt Gyöngyi szeretné meghallgatni, mert nagyon szereti ezt a dalt. Másrészt pedig még kinek küldjük el. Szia!
1: Szia, Katini Edik vagyok. Ma 30 éves a kisfiam.
2: Hogy hívják a nagy kisfiút?
1: Kati Imre, és ma kereken 30. Boldog születésnapot kívánok. A család minden tagja, és a szönöm. Szia, szia, szia.

0: Podcastet hallgatják a 104.6-on. Minden dalt önök válogatnak most ebben a két órában. Este hétig tart a kívánságműsor. És hát tétje van a dolgoknak. Két Loki egy. Itt van már előttem, ezt fogjuk majd a végén a dalkérők között kisorsolni. A 39-33-104-6-ra tudnak írni, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak bennünket. Például Gabival beszéltem nemrég, Évikének küldi Bája Lex nagy slágerét, jön majd a Hullik. Aztán Barosné Editnek névnapja van, Isten éltesse őt, az egyik kedvencét játsszuk neki. Freddie Mercury és az I Was Born to Love You, és egy fiatal hölgy a vonal végén. Szia, hallgatlak!
1: Jó napot kívánok! Tari Zsófia vagyok. Hazbin Hotel szeretnék.
0: És küldöd valakinek?
1: Anyukámnak, apukámnak, meg mindenkinek.
0: Köszönöm, szia! Ez pedig itt a...
2: Best FM kívánságműsor.

0: ez a Best FM a 104.6-on, Bye Alex és a Hullik. És hát itt a kíványság műsor végén valakinek az ölébe hullik majd egy páros belépő a szombati Loki meccsre. Itthon játszunk az NB1-ben. Valaki megnyerheti a beugróját, valaki a Best FM vendégeként mehet majd a dalkérők közül. Lehet írni, lehet hívni. Anna, te pedig tekert fel a hangerőt, mert pillanatok kérdése, és jön a te dalod, Pitbull és Néo, és a Time of Our Lives. De előtte, haló, szia!
1: Ja, figyelj már, most hallottam tegnap előtt a rádióban, nem tudom ki az előtt, remélem. Ilyen nagyon jó indulatú zene egyébként, nem tudom, hogy ki az.
0: Ja, Carson Cuba.
1: De biztos igazad. Szóval azt szeretném kérni.
0: És kinek küldöd?
1: Hát mindenkinek, aki szereti. Nem tudom mennyire is, mert nekem is újdonság, csak a szövege az úgy bejött.
0: Igen, egy kis barátságos. Kis csupa jó kívánság. Nem mered elküldeni senkinek.
1: Nem. Már hogyha olyan nem lesz, akkor nem fogom küldeni, de most állítsanak senkire, nem haragszom.
0: Oké, okay, köszi, hello.
1: Köszönöm, szia.
0: Ez a Carson Cubától a Gabi. Nagyon kis barátságos, pozitív, vidám dal.

0: Ebrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, ez a kívánság műsor, a hallgatóinkon nem múlik semmi. Köszönjük, hogy ilyen aktívak és ilyen sokan kérnek dalokat, 7 óráig van még idő, és a végén még Loki jegyet is nyerhetnek sorsoljuk a dalkérők között. 39-33-104-6, ide írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Például azt írja nekünk Benedek, hogy sziasztok, a tesómnak, Szebinek szeretnék kérni egy dalt, Steve Wondertől a Part-Time Lover-t. Köszönöm szépen, hogyha lejátszátok, jönni fog nem sokára, viszont előtte még egy üzenet.
1: Best FM kívánságműsor.
2: Szia, meghívatok. Szeretnék kérni egy dalt, mert nagyon jó a táncszalban rám a rádió, meg amiket játszol. Arra gondoltam, hogy UFO szerelem doktor. Köszönöm szépen, szia!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
3: Zavatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expó és másár, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség. Fellép, Apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
4: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
6: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
7: Igen.
6: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
7: Óriási.
6: A Mikepércsi út 73/C-ben.
5: Így van, gyerek.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
8: Szakértő meghallgatásával folytatódott a Faraktár utcai baleset ügye. 1000 jelentkezőnek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
8: Szakértő vizsgálta meg a másik autós felelősségének kérdését a 2024-es 3 halálos áldozattal járó debreceni Faraktár utcai baleset ügyében. A tragédiában két személyautó ütközött össze, majd a járművek a járdára sodródtak, ahol hadgyalogos gázoltak el. A balesetben 3 ember vesztette életét, további 3 pedig megsérült. Az ügyben már megkezdődött a bírósági eljárás, a védelem pedig vitatta a baleset mechanizmusára vonatkozó szakértői megállapítások egy részét, ezért a másik érintett autós felelősségét is szakértő vizsgálta. Számolt be róla a dehir.hu. Mintegy 1000 jelentkező számára biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. A program célja, hogy a résztvevők könnyebben hozzájuthassanak olyan vizsgálatokhoz, amelyek segíthetik az egészségügyi problémák korai felismerését. A szervezet a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen a rendszeres szűrések révén számos betegség még időben felismerhető és kezelhető. A lehetőség megyénkben Hajdúhatházon 100 fő számára lesz nyitott. Környezetvédelmi szemléletformáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani, az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdú-Biharban. A szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
9: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, és ez itt a mai kívánságműsor, Loki egyes kívánságműsor. Megnyerhetik a belépőjüket a szombati meccsre, és ezért csak azt kell kérniük, nem bonyolult az ügy. Például egy Bon Jovi számot kért tőlünk Gitta, legyen a You Give Love Bad Name, ezt küldöm neked. Előtte Sertől a Believe Tamásnak szól, és itt van velünk a vonalban is valaki. Halló, szia!
7: Halló, Zsuzsi vagyok. Egy Follow the Flow számot kérek, és a fiamnak, Bencének küldöm. És persze szeretnék neki Loki jegyet nyerni.
9: Oké. Hát páran még pályáznak a Loki jegyre, de minden esélyetek megvan rá, hogy megnyerjétek a végén.
7: Tudom.
9: Hello.
7: Magunknak.
9: Úgy van, köszi.
7: Köszönöm.
9: Jön a Follow the Flow újdonsága, a beszívom. A

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 6-on, 5-től 7-ig pörög a kívánság műsor minden nap. És ugye Loki egyet is lehet ma nyerni a dalkéréssel. Tibor nagy taktikus azt írja, sziasztok, játszatok nekem egy bármilyen dalt. Mindennek örülök, Isten igazából én a két jegyet szeretném megnyerni. Jó, oké, akkor neked is szól az, amit egyébként például Erzsébet kért, és küldi mindenkinek, aki szereti. Olivia Dean és a So Easy. És hogy előtte mit hallgatunk, azt is megtudjuk már is. Szia!
1: Ja, Klári vagyok, Élesdő Rádéből, a férjemnek szeretném küldeni, Kökény Attilától Nincs semmi másom. És ez az a dal szószoros értelmében, mi kapcsolatukat tükrözi.
0: Na, milyen szempontból?
1: Hát abból a szempontból, hogy egy tökéletes hülye, mondanám.
0: Ó, de szerencsés vagy.
1: Így van, megértő, csalcentikus, és hát nem is tudom találni.
0: Olyan, mint én, ezek szerint.
1: Annyira téged közül, nem is felek, de valószínűleg, ha felséged ezt megkérdezném, biztosan ezt mondaná ő is.
0: Oké, küldöm a dalt, köszönöm szépen. Rendben, hello, köszi, szia, hello. Szia.
2: Jöjjön akkor a romantika, itt van Kökény Attila a Besten.
3: Valami nem sikerül,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
2: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
5: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
9: Sziasztok, Pálines vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
4: a Best FM.
5: A Best FM.

0: FM a 104.6-on. Ma is kívánságműsor, 5-től 7-ig itt vagyunk, és teljesítjük a kéréseket. Sőt, a végén valakinek adjuk az ajándékot is, két belépő a szombati Loki meccsre. Na nézzük az üzeneteket, sziasztok! Szeretnék kérni egy kellemes pörgős dalt, és kinek, illetve kiknek? Nos, minden volt és jelenlegi barátnőmnek szeretettel írja nekünk István. Rendben van, hát pörgős dal az lesz bőven. Például, hogy más nem mondjak, jön a Nox és a 100-szor ölej, amit Zsuzsa és Edina kérésére fogunk meghallgatni, és egy telefonálónk is várakozik már a vonal végén. Szia!
1: Szia, Eszter vagyok. Szeretnék kérni egy számot. Ma van a kislányom születésnapja, a 11. és a Dua Lipától ez a Training Station, azt hiszem ez a szám címe.
0: Van olyan, igen.
1: Ő erre táncol, mert egy táncos kislány, és ezt szeretném neki kérni.
0: Isten értesse, hogy hívják?
1: Orosz Hédi. Nagyon boldogok lennénk, ha ezt leadnátok. Kinekre megyünk a Loki jegyéket is, mert nagy Loki rajongók a kisfiammal, akinek pedig holnap után lesz a szülinap.
0: Ó, ezt jól összehoztátok.
1: Igen, igen.
0: Oké, drukkoljátok, a végén sorsoljuk a két jegyet.
1: Köszönöm szépen.
0: Hello, éljenek az ünnepeltek, hello. És ilyen Dua Lipa. Akkor vele folytatjuk a Bestán.

0: hétig, ma is kívánság műsor itt a Best FM-en. Az utolsó másodpercig lehet írni, hívni, és érdemes is, hiszen a dalkérők között nyereményt is sorsolunk majd. Két beugró a szombati Loki meccsre. Siessünk, mert időnk egyre kevesebb, kérés pedig rengeteg. Például a Groove House-tól a Hajnal, ez Ibolya kérésére kerül ma elő. Előtt a Rema és Selena Gomez és a Calm Down, Hanna kérte a szerelmének, Petinek szeretnék küldeni. És egy üzenet Krisztiántól, szép napot kívánok, jegyesemnek, Nórinak szeretném kérni a következő dal szülinapjára, Dash Young Fly Mokka. Előre is nagyon szépen köszönöm, Isten éltesse az ünnepeltet. Nagyon népszerű ez a dal, mert itt van velünk a vonalban Bea is, aki szintén ezt a dalt kéri, ugye? Halló!
1: Szia! Én is ezt a dalt kérem. Fecónak küldöm, hogy szeretem, és elmennék vele a Loki meccsre.
0: Ah. Én drukkolok nektek, hogy összejöjjön, nem sokára sorsoljuk a belépőket. Ciao, ciao!
1: Köszönöm szépen!
0: Des és

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Hello, János vagyok, és szeretném kérni a Brosnak a Van Vilhábi című dalát. A Sanyának szeretném küldeni. Jó munkát kívánok neki!

0: Best FM kívánságműsor.
1: Hello, én egy Kowalski számot szeretnék kérni. A feleségemnek kérem, és remélem, hogy velem jön majd élete első meccsére.
2: Ó, sosem volt még meccsen?
1: Nem, még sohasem. Igazából nem is nagyon érdekli őt a foci, de ha most nyerünk, eljön velem.
2: Na hát figyelj, én szurkolok nektek, hogy összejöjjön, nem sokára sorsoljuk is a két jegyet, de hát gondolom, te azért benne vagy a fociban.
1: Hát én nyilván nagy Loki Drucker vagyok.
2: Nyilván, persze.
1: Hát most őt is kivinném magammal, ha összejön.
2: Jó, oké, nem sokára sorsolunk, úgyhogy drukkoljatok magatoknak, jó?
1: Köszönöm, bízom benned.
2: Nem sokára kiderül. És akkor jön is a Kowalski, meg a Vega, és amit mondjak még, aztán valakit elküldünk a meccsre.

0: Ezt a FM a 104.6-ot hallgatják, a kívánság műsor utolsó másodperceiben járunk. Ugye most kellene odaadnunk valakinek a két belépőt a szombati Loki meccsre, csak elszaladt az idő, úgyhogy hogy még izgalmasabb legyen, kicsit túlórázunk, jó? Most először jönnek a friss hírek, és majd utána sorsolunk el.
1: Ivóvíztározókat építenének Debrecenben, Városnapnád udvaron. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Óriási ivóvíztárolók építését tervezik Debrecenben, amelyek a város és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos beruházás sorozat része, amelynek célja, hogy hosszú távon is megfelelő mennyiségű és biztonságos ivóvíz álljon rendelkezésre a térségben. A tárolók a vízellátás egyenletesebb ítételében és a nagyobb fogyasztási időszakok kezelésében is fontos szerepet kaphatnak. A beruházás előkészítéséről és a tervezett fejlesztés részleteiről hamarosan újabb információkat közölnek. Számolt be róla a Dehír. Táncra perdült Nádudvar a Városnapon. Szeptember 12-én rendezték meg a 24. Nádudvar napját, amelyhez a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat is csatlakozott a saját programjával. Az Emőtavi rendezvénytéren élő népzene és táncbemutató várta a közönséget, majd egyre többen kapcsolódtak be a táncházba. Kicsik és nagyok tapasztalt táncosok és kezdők együtt töltötték meg a táncteret. A program célja, hogy a népzene és a néptánc segítségével közelebb hozza egymáshoz a térség településeinek közösségeit. Számolj be róla a hbmo.hu. Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdú-Göszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteri és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a hon.hu. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék, eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Köszönjük a híreket, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó estét mindenkinek, mindjárt pótoljuk az adósságunkat, mindjárt hívjuk a Loki jegyek nyertesét, de előtte még itt van Robin Schulz és a Headline.

FM, 7 óra múlt 7 perccel, és akkor jöjjön az igazság pillanata. Sorsoljuk ki a két belépőt, ugye, aki dalt kért a kívánság műsorban, az benne van a sorsolásban. Mindenki esélyes arra, hogy a Best FM vendégeként menjen szombaton, este 7:30-kor a Loki következő bajnokiára. Én itt valakit kisorsoltam, akit már is visszahívunk el.

0: Imre, hello!
1: Tudtad?
0: Mit? Nem tudlak meglepni? Számítottál ránk?
1: Hát, nagyon bíztam benne, hogy hívtok.
0: Ó, pedig olyan jól kitaláltam, hogy hogy építem majd föl neked, meg hogy mondom el, hogy nyertél. De hát akkor csak így simán egyszerűen. Imre, gratulálok! Tiéd a két belépő a szombati Loki meccsre.
1: Köszönöm szépen, nagyon
0: gratulálok örülök hozzá. Mit mond az a meccsel kapcsolatban? Lesz? Elhozzuk a három pontot, vagy itthon tartjuk?
1: Szerintem ez most sima lesz.
0: Azt mondod?
1: Most nagyon jó formában vagyunk, nem lesz gond.
0: Jó, hát legyen úgy. Minden esetre akkor te ott lehetsz a lelátón a Best FM vendégeként. Gratulálok és jó szurkolás neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Na halljuk, hogy fogsz szurkolni, milyen hangos leszel. Mehet?
1: Oké. Mehet?
0: Mehet, hogy ne.
1: Hajrá, Loki!
0: Hajrá, Loki! Hajrá, Debrecen! Gratulálok a két belépőhöz. Na hát Imre lett a legszerencsésebb akkor a dalkérők közül. Ő biztosan ott lesz a szombati meccsen, de van még ajándékbelépőnk, úgyhogy lehet, hogy fogunk még játszani a héten. Én viszont elhúztam haza. Köszönöm a figyelmet, ciao. Holnap találkozunk-e.
2: Fütyörészheted

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Az év végén végezhetnek a munkátokkal a Füredi úton, készülnek a Hajdú-Bihari riporták is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Decemberre készülhet el a debreceni Füredi út újabb szakaszának korszerűsítése. A munkátok a Böszörményi út és a Neldor utca közötti szakaszon folytatódnak, ezzel pedig lezárulhat a 33-as főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. A beruházás során az útburkolatot is megújítják, a munkavégzés pedig forgalmi változásokkal jár. A kivitelezés várhatóan decemberre fejeződik be. Számolt be róla a Dehír. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdú-bihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 gramnyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Press. Október 3-án és 4-én a nyitott portanapok záró hétvégén a hajdú-bihari porták és programokkal készülnek a látogatóknak. Kaptárbontás, szüret, sajtkészítés, dödöllekóstolás és kerékpártúra is lesz a következő alkalommal. Az országban pedig lesz, ahol gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A vendégek többek között a méhészet és a sajtkészítés kulisszatitkaiba is betekinthetnek, de lesznek gasztronómiai programok és különleges kóstolók is, tájékoztattak a szervezők közleményükben. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirág karnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával. Írja a Dehír. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
0: A hírek után
1: indul!
3: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Euro...

0: hallgathatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 37.

0: legyen. Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM. Eurotop 40.
0: A 35.

A Most Hallott Jam című dal a Van Halen együttes dal az 1984-es albumukról. Ez volt az egyetlen daluk, amely első lett a Billboard 100-as kislemez listáján, illetve az együttes legsikeresebb slágere, amely egyesíti magában a 80-as évek zenéjének két stílusát, a szintetizátor vezérelt popzenét és a stadion rockot. A szintetizátoros felvezető és szóló a poptörténelem legismertebbjei közé tartozik. A most következő Fools Gardennek egyetlen slágere volt, az viszont igen masszívra sikerült. A Lemon Tree-t mindenki ismeri, aki a 90-es években hallgatott rádiót és nézett zenetévéket. Épp csak azt nem tudják sokan, hogy ki az előadó, sőt, rengetegen hiszik még ma is, hogy ez egy Oasis dal, pedig annyira nem az, hogy a csapat nem is brit, hanem német.

1986-ból szólt az Omega egyik legnépszerűbb dala, a Fekete Pillangó, amely ismertségében felvette a versenyt az Omega korábbi slágereivel. A banda ismertségét csak tovább növelték a dalfesztiválokon és filmekben való szereplések. 1967-ben készült az Ezek a fiatalok című film, ebben például Konz Zsuzsa kísérőzenekaraként szerepeltek. Pili Barna énekest, a United együttes frontemberét bizonyára nem kell bemutatni senkinek. A zenekar 99-ben készítette el első kislemezét, amely 2001-ben aranyzsiráv díjat kapott az év hazai popalbuma kategóriában. A United pályafutása során számtalan emlékezetre méltó slágerrel gazdagította a hazai zenei palettát, amelyek mind mennyiségük, mind színvonaluk jogán mára már beértek. Ilyen például a Keserű mész című dal is, amely már is szól itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: 10.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
2: A 28.

Az egy darabot a szívemből 97-es áthangszerelt változata szólt Magyarország egykori kedvencei között Máté Pétertől, a 70-es, 80-as évek egyik legsikeresebb zeneszerzőjétől, előadó művészétől, aki rövid pályafutása alatt 6 nagy lemezt készített, 150 népszerű dal szerzője volt, tehetsége pedig a magyar popzene halhatatlanjai közé emelte. Egy szintén tragikus sorsú, a 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője, Cserháti Zsuzsa érkezik egyik legszebb dalával, a technikának köszönhetően ezúttal két kitűnő magyar énekessel közösen, Olaj Bolyával és Karamellel, ez már az elfelejtett szó, itt az Eurotop 40-ben.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A negyedik.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
0: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenész párostól. A Talk to You.
4: Kilencedik lett a hattagú Los Angeles-i lánycsapat.
6: Hi, I'm Daniela.
7: I'm Megan.
8: I'm Lalo.
9: I'm Yinche.
10: I'm Sophia.
11: Hi, I'm Laura.
12: And we're Katai.
4: Nyolcadik lett Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe. Hetedik ezen a héten a Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula. Hatodik Bibi Rexha, Ez a New Religion. Ötödik a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, Yuga és a Move Into the Sun. A negyedik helyen Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. Harmadik ezen a héten Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noital. Második lett egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self Over.
3: Az Eurotop 40
1: heti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.

0: kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Edith nevű hallgatóinkat! Az Edith női név germán eredetű, elemeinek jelentése vagyon és harc. Számos híres viselője van a névnek, Ábrahám Edith magyar színésznő, Domján Edith színésznő, Edith Piaf francia énekesnő, Edith Stein német filozófus, és természetesen önkedves Edith, aki most arra.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád.